Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk csütörtök hajnali kiadásában június 25-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Karinti Frigyes, magyar író, költő, műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1887-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Ne tartsuk magunkat túl bölcseknek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon. Adásunk első órájában Liszt Ferenc klasszikus művei csendülnek fel, a második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben Liszt Ferenc klasszikus műveit hallhatják.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve keresztjén élet felekezet közé rovatunkkal sugározzuk. Most pedig az áhítatot hallhatják jó magam tolmácsolásában. A mai áhítat címe garantált eredmények. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Péter második levele első fejezetének 10. verse.

A mai áhítat szerzője Rich Porzio, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Bátyámmal együtt edzettünk a konditeremben, s gyakran bátorított, hogy nehezebb súlyokat is emeljek, hiszen ott van és támogat. Kész volt segíteni, biztosított róla, hogy sikerülni fog. Néha nem is tudtam, melyikünk emelte a súly nagyobb részét. Akárhogy is történt, lassabban erősebb lettem. Ahogy a bátyám is segített és támogatott, a Péter második levelének első fejezete is elénk ad egy tervet hitünk fejlesztésére, garantált eredményekkel. Felsorolja, hogy hitünk építéséért milyen viselkedést és hozzáállást kell magunkévá tennünk, s előre mutat az eredményre is. Nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Ha Jézus életének gyakorlatát és elveit alkalmazzuk, ígéretesebb jövő áll előttünk, erősebbé válunk. A Szentírásból merítve és annak vezetése alatt rendítetlen bizonyosságot kapunk, hogy Isten velünk van és gondoskodik rólunk. Nem kell félnünk, hogy elborít a világ sötétsége, hiszen támogató barátunk Jézus, aki a bővölködő élet reménységét adja.

Imádkozzunk! Drága Úrunk, adj lelki növekedést a veled való úton, hogy egyre jobban bízzunk igéd bölcsességében. Ámen. A Biblia erőt és bölcsességet ad nekem, hangsúlyozza Rich Porzio, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki bátorításra szorul.

Június 25-ét írunk. Ez az év 176. szökőévben 177. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 189 nap van hátra. Tekintsük át június 25-i kalendáriumunkat, hogy milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. Kezdjük elsőként a történelmi eseményekkel. 1530-ban ezen a napon olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 1741-ben Pozsonyban a Szent Koronával magyar királynővé koronázták Mária Teréziát. 1950-ben ezen a napon kezdődött a koreai háború. Észak-Korea megtámadta a Dél-Koreát. 1984. június 25-én Bukarestben hivatalosan megkezdődtek a köztársasági palota, akkor Császár Republicsi, ma Császár Poporului, és a szocializmus győzelme sugárút építési munkálatai, miután Ceausescu a belváros nagy részét lebontatta azért, hogy helyébe szocialista-realista stílusú új városközpontot építsen. következő percekben a nap híresebb szülötteire emlékezünk. 1803. június 25-én született Algyógyon gróf Kun Kocsárt, földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, aki miután 1868-ban visszavonult a politikai életből, kizárólag gazdaságának, a művelődésnek és a református egyháznak szentelte életét. 1885-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója volt. 1888-ban pedig teljes vagyonából földműves iskolát alapított Algyógyon, hogy a magyar falvaknak a modern gazdálkodáshoz értő mintagazdákat neveljenek. 1895-ben hunyt el Szászvároson. 1992-ben az M.K. Róla elnevezett díjat alapított, amelyet az erdélyi magyarságért kifejtett munkáért adnak át. 1852-ben született Antoni Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. Tanulmányaira nagy hatással volt az angol John Ruskin. Korai épületeire jellemző a mór, majd a gótikus stílus, arab-perzsa, illetve francia neogótikus elemei, ám jellemzően az organikus építészet képviselője. Egyes szakírók ezt katalán modernizmusnak nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, bútorokat, sőt, míves csempéket is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia temploma. A keleti szárny 1891 és 1900 között, a nyugati szárny 1954 és 1985 között épült. Ma is épülő tornyai közül a legmagasabb, az eredeti tervek szerint 172,5 méter magas lesz, így ez magasabb lesz a jelenlegi legmagasabb templomtoronynál, az ulmi székesegyház tornyánál. Ezt a magasságot úgy választották meg, hogy messziről is látni lehessen, de ne legyen magasabb a környező hegyeknél, hogy az ember műve ne magasodjon az Istené fölé. – 1887-ben született Karinti Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinti diákori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem, felnőttnek is kedves olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelvnek bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskeri és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine, Milne műveit tolmácsolta. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg. Stockholmban Olivier Cronin, a híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az utazás a koponyám körül. 1894-ben született Hermann Oberth, erdélyi szász fizikus, az űrkutatás egyik úttörője. 1922-ben a rakéta tudományról szóló doktori értekezését visszautasították, mint utopisztikust.
A 92 oldalas művet saját kiadásában jelentette meg Dirac Ététudin, Planétenrajman, Rakéta a világűrbe címmel. 1929-ben ezt tovább bővítette 429 oldalnyira, Végétszor Raumschifffahrt, utak az űrhajózáshoz címen. Obert később úgy nyilatkozott, hogy akarattal nem választott másik doktori diszertációt. Magamban azt mondtam, be fogom bizonyítani, hogy doktori cím nélkül is nagyobb tudós leszek, mint néhányan közületek. Végül is néhány év múlva ugyanazzal a dolgozattal szerzett doktori címet a Kolozsvári Egyetemen. 1929 őszén Obert elindította az első folyékony üzemanyagú rakétáját. A kísérletben tanítványai, a Berlini Műszaki Egyetem hallgatói segítették, köztük Werner von Braun is. 1897-ben született Fekete Lajos, erdélyi Fekete, magyar unitárius lelkész, író-költő. Kötetbe gyűjtött versei a Pusztai Vándorlás 1928-ban, regénye pedig az Ének a viharban 1936-ban jelent meg. 1903-ban ezen a napon megszületett George Orwell, eredeti nevén Eric Arthur Blair, angol író, kritikus, újságíró. Az indiai Motiháriban látta meg a napvilágot. 1911-ben anyjával és nővérével Angliába költözött, hogy tanulmányait ott kezdhesse meg. Írói vezeték neveként egy lakhelyéhez közeli folyó nevét választotta. 1938-ban jelent meg a spanyolországi élményeiből táplálkozó Hódolat Katalóniának című könyve. 1943-44-ben írta meg a Szovjetunió és a kommunista ideológia maró szatíriáját nyújtó Állatfarmot, amely a háború idején, lévén a Szovjetunió Anglia szövetségese volt, nem jelenhetett meg. Felesége halála után a skót partok közelében levő Jura-szigetén telepedett le. Itt írta meg híres regényét, az 1984-et, amely megjósolta a civilizációt uraló, fokozatosan bürokratizálódó totalitárius rendszert. A könyvet 1949-ben adták ki. 1920-ban született Papp Géza, erdélyi magyar természettudományi szakíró főiskolai tanár. Tudományos körökben és a közéletben általában, mint az időjárástan kutatóját ismerték és becsülték. 1929-ben jött a világra Pál Árpád, matematikus csillagász. A kolozsvári csillagvizsgálóban főkutató volt, a Bolyai Tudomány Egyetemen 56 és 59 között adjunktus, az Egyesített Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem tanára 1995-ös nyugdíjazásáig. 1937-ben született Dorél Visen, színész költő, 1993-tól 2000-ig a kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház igazgatója volt. Több mint 40 színpadi szerepet játszott, több mint 50 román és nemzetközi filmprodukcióban játszott főszerepeket is. Románia egyik legelismertebb színésze, azon kevesek egyike, akik szilárd európai hírnévre tettek szert. 1997 után 4 verses kötete jelent meg. 1943-ban jött a világra Kolozsváron Molnár Erzsébet, erdélyi magyar ifjúsági író, szerkesztő, műfordító. A gyermek és ifjúsági irodalomról, óvodai színjátszásról szóló írásait szakfolyóiratok közölték. Eredeti meséivel és fordításokkal a Nagyapó mesefája könyvsorozat munkatársa volt. Eljöhetnél hozzám című színdarabját a Kolozsvári Bábszínház játszotta. A következő percekben azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1483-ban távozott az élők sorából 5. Eduárd angol király, 4. Eduárd fia. 1767-ben hunyt el Georg Philipp Telemann német zeneszerző. 1822-ben hunyt el E.T.A. Hoffmann, a német romantik egyik kiemelkedő írója, továbbá komponista, zenekritikus, karmester, jogász, grafikus és karikaturista. 1950-ben hunyt el József Jolán, író, József Attila és József Etelka nővére. Számos elbeszélést és tárcát írt, dolgozott a Híd és az Est című lapnál. 2 főműve József Attila élete és a Város perevén József Attila ifjúkori életregénye. Nagy segítséget nyújtott öccse életének feltárásához.
1984-ben távozott az élők sorából Michel Foucault, francia történész, filozófus. 1997-ben hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, a Francia Akadémia tagja. 2009-ben hunyt el Michael Jackson, amerikai énekes.

Ünnepnapok, világnapok is kapcsolódnak június 25-éhez. Ez a Barlangok napja. Szlovéniában a Nemzet napja. Az ország függetlenségének kikiáltása, elszakadás Jugoszláviától. Horvátországban a Függetlenség napja, a szintén a Jugoszláviától való elszakadás emlékére, ahogy Mozambikban is a Függetlenség napja, az ország függetlenségének kikiáltása a portugál gyarmati sorból.

0: Június 23-ai kalendáriumunkat lapoztuk fel Janiskó Mihály Noémi szerkesztésében. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, június 25-én a következő névnapokat ünnepeljük. Vilmos, Viola és Vilma. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelven vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelm a rövidülése, a német Wilhelm férfi névnői párja, jelentése erős akaratú védelmező. Köszöntünk tehát a mai napon, június 25-én minden Vilmos, Viola és Vilma nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel az LGT-től Nem adom fel című zenéjével. Isten éltesse őket! A következőkben múlt szerdai keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt, értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van

szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz. De az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelkipásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra.
adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőtt korra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember újongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált

hanem társ, belőle való, őt kiegészítő, segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember. Akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek egy testé. Egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az

elmélkedéseknek egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének képírását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet óvatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Múlt szerdai Keresztyén élet felekezetközi műsorunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában Szempontok című rovatunkat sugározzuk, melyet Lukács Orsolya szerkesztett, majd ezután jazzzene szól.
2: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
3: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban a szorongásról fogok beszélgetni Mádli Andrással és Kun Tamással. Ha tehetik, tartsanak velünk!
4: Bármilyen közösségi médiára fellépek, látok vagy egy szorongással kapcsolatos idézetet, vagy csak egy, nem tudom, egy megosztott cikket, és azt veszem észre, hogy ez napjainkban egyre jobban elterjedtebb, talán a fiatalok körében leginkább. Szerintetek ez a szorongás mikor alakulhat ki egy embernél leginkább, vagy mikor jön elő a legteljesebben?
5: Ez két nagyon különböző kérdés szerintem, mert mint egy csomó fontos dolog az életünkben, az a kora gyerekkorunkba jön létre, legtöbbször, mint egy túlélési mechanizmus vagy stratégia, amit ne felejtsük el, hogy a kisgyerek akármilyen ügyes, okos, de nincs élettapasztalata, nincs információja, csomó mindent nem ért, ha nem magyaráztak meg neki, ha nem élték meg méltóképpen előtte, hogy lássa, akkor nincs honnét tudja, tehát a gyereknek a stratégiája

0: mechanizmusai gyakran primitívek, de segítenek abba a helyzetbe, segítenek a túléléshez. És a másik meg, amikor ez kimutassa magát, ez gyakran felnőtt korban van. Nem ritka az eset, amikor teli felnőtt korban, úgy 30-as, 40-es években, amikor a családi élet elkezd csendesedni, és akkor robbannak ki olyan dolgok, amiket kívülről, hát néha belülről se tudja az illető megérteni. Pont amikor az élet kezd csendesedni, amikor a lendület egy kicsit megszakad, tehát már nincs az, hogy a végzettség, karrier, részletek, ház, család, gyerek, hanem na most már egy kicsit csend van, néha akkor dugják ki a fejüket. De ehhez van rengeteg variáció.
1: Saját tapasztalatból én azt tudom mondani, hogy legalábbis nekem a szorongás akkor jelentkezik, vagy akkor kezdett jelentkezni, mikor úgy éreztem, hogy valaminek tétje van, vagy valamilyen kockázatot kell vállaljak. Hogyha valamit, nem tudom, úgy éreztem, hogy valamit tennem kell, és hogyha rosszul teszem, akkor valamit elveszítek. És akkor, nem tudom, hogyha valamilyen megpróbáltatás előtt állok, és tudom, hogy helyt kell állnom, akkor érzem a szorongást a legerősebben. Ami egyféleképpen természetes is, tehát egy pozitív dolog is, hogyha nem visszük túlzásba. Ugye segít, ahogy András is mondta, hogy ez védelmi mechanizmus, felerősíti a, nem tudom, az érzékeinket akár. Vagy na, vannak néha hátulütője, hogyha például vizsga előtt állunk, és vizsga közben elfelejtünk valamit azért, mert hogy nem tudom, izgulunk a szorongástól.
2: Kezdjük a legkisebb korba. Kisgyerekeknél, amikor még nem tudják kifejezni, hogy ők igenis szoronganak, mik lehetnek az erre utaló jelek szerintetek?
0: Én kisgyerekeknél nem szorongásról beszélnék, hanem pánikról, félelemről, mert a világ előreláthatatlan, mert a szülők, vagy akárkik azok, akik vigyáznak rád, vagy gondoskodnak, vagy kéne gondoskodniuk róluk, azok részegek, vagy nem részesülnek a dologba, vagy abszurdok, vagy nem kell ez rossz indulatból legyen. Egyszerűen meg vannak fogva a saját problémáikba, a saját traumáikba, a saját történetükbe, és még csak az se szükséges, hogy igazából abuzív módon foglalkozzanak a gyerekkel, elég, hogyha a gyerek azt úgy érzi. Mert például a túlzott dédelgetés is, tehát nem a gondviselés, a dédelgetés, amikor állandóan a felnőtt akar a gyerekkel játszani, vagy amikor a felnőttnek van kedve játszani, mindegyre a gyereknek néha van, de néha nincs, még annak is negatív mellékhatásai lehetnek, tehát a szorongás az szerintem onnét alakul ki, amikor a gyerek felnőtt problémákat kell megoldjon, és a gyerek az nem buta, vagy egyrészt buta, mert nincs, ahogy mondtam, nincs élettapasztalata, de rájön, hogy én ezzel nem tudok elbánni, ez nekem túl nagy. És egy egészséges környezetben túlnyomó részét a problémáknak a gondviselők oldják meg, legalábbis 2-3-4-5 évig, és aztán lassan belehozzuk a gyereket is a családi életbe, kicsi feladatokat átadunk neki, megtanítsuk, hogy bizonyos dolgokat hogy kell csinálni, rábízzuk, ami önmagában egy nagyon jó folyamat, de abból indultam, hogy nem szorongásként indul, hanem pánikként. A szorongás, ha így fogalmazhatom meg, annak a visszhangja.
1: Igen, én is valahogy így akartam megfogalmazni, hogy a gyerekkorban megélt ilyen pánik élmények, nem tudom, vezethetnek majd később a szorongásra, vagy az ilyen, nem tudom, túlzott szorongásra, hogy állandóan minden ilyen megpróbáltatás közben ilyen nagyon pánik, nem tudom, rohamokat kapunk esetleg. Tehát én is emlékszem, mikor kisebb voltam, elég sokszor voltunk egyedül, és emlékszem, hogy volt két olyan eset is, hogy, hogy nem, hogy megfeledkeztek rólam kimondottképpen, hanem nem tudom, például később jutottak, vagy jöttek utánam az óvodában például, és emlékszem, hogy még leszittak, hogy én azt mondtam, hogy én nem fogok az óvodában aludni, hanem elvisznek hamarabb, és akkor emlékszem, hogy egy ideig kint játszottam, és aztán megfogott az óvonéni, és felöltöztetett a pizsamámba, és berakott az ágyba, és én ott könnyeztem, sírtam, hogy de édesanyám azt mondta, jön utánam, és aztán később megjelent, tényleg megjelent, és akkor haragudtam mindenkire. És emlékszem, volt egy anyáknapi ünnepség, az már az iskolában volt, és az én édesanyám később érkezett oda, majdnem lemaradt az egészről, és akkor is egy ilyen szintén, hát nem is ilyen, inkább ott is ugyanezt az elhagyatottságot éreztem, és biztos vagyok benne, hogy a mai nap ezt érzem, hogy ezekből nem tudom, jött létre az a tulajdonságom, hogy nem szeretek nagyon gyakran egyedül lenni.
0: Köszönöm ezt a példát, mert nagyon személyes és szerintem jellemző, és ide két dolgot szeretnék mondani. Egy, hogy ne igyekezzünk, amikor valami ilyesmi eszünkbe jut, vagy valaki megossza, hogy azt mondjuk, hogy ez semmi, ez csak egy gyereki felfogás, ez akkor katasztrófa vagy katasztrófa szélén volt, trauma volt, komoly, és főleg, hogyha még ennyi év után is szerintem te még át tudod érezni azt, akkor igaz volt, mély volt, és visszatérek arra. Nincs megengedve, hogy könnyen vegyük. Tehát se saját magunk, se főképpen másat lebeszélni, hogy És amit még hozzá tudnék tenni, az, hogy amikor még két dolog, hogy amikor a trauma nagyon mély, az egyik védőmechanizmus az, hogy kitöröljük. Hát van sok felnőtt, aki úgy viselik, mint aki abuzuson ment át, aki úgy viselik, mint aki mély traumákat visz magával, semmit az égvilágon nem tud róluk. Van, aki még hipnózis alatt se tudja ezeket a dolgokat előszedni, annyira fájdalmas volt, annyira terror volt, hogy ahhoz, hogy túl tudjon élni, ezeket el kellett dugja. Még egy dolog, ami szerintem itten segíthet az, hogy, illetve nagyon jól pászol ide, egy, hogyha nem emlékszek rá, az nem azt jelenti, hogy nem volt, na mostan nem kell minden helyzetbe, minden dologba belefantáziázni, de ott, ahol patológia van, ott, ahol a felnőtt ma, vagy a suhanc olyan dolgokat mutat ki, ahol látszik, hogy fáj, hogy szenved, azokat érdemes azért segíteni, hogy megtalálja, hogy meggyógyítsa. Na mostan, hogyha nem emlékszik, az nagyon komplikált, de hogyha emlékszel is dolgokra, ez olyan 4-5 éves tájon lehetett, az még nem azt jelenti, hogy az a tulajdonképpeni probléma, hanem az, amire tudok emlékezni, mert 4-5 éves korunktól tudunk legtöbben dolgokra emlékezni, de az nem árulja el, hogy mi volt az előtt, és lehet, hogy tényleg az az esemény, most nem konkrétan a te példádra gondolkozok, de hogyha valami eszünkbe jut, és jaj, de tragikus volt, vagy fájdalmas, néha igaza van annak, aki kívülről azt mondhassa, vagy mondhatná, hogy hát de az semmi. Nem semmi, mert az pár év élettapasztalat után jött, és azokra már nem emlékszek, mert azok másfél éves korban, vagy 3 éves korban történtek, azokra nem emlékszek, vagy azok olyan fájdalmasak voltak, hogy kitörlődtek az agyamból, és akkor egy hasonló helyzetet hasonlón éltem át, és tulajdonképpen ezt javarészben talán ez történik felnőtt korban is, hogy valami egy helyzetből emlékeztet arra a helyzetre, és olyan, mint amikor a bombánál megnyomják a gombot. Kabum! Robbanunk, úgy viselkedünk, mert szerintem erről lehet felismerni, úgy reagálunk, úgy viselkedünk, nem mint egy felnőtt, hanem mint egy kisgyerek, aki egy katasztrofális helyzetbe lássa, vagy fájdalmas helyzetbe lássa magát.
2: Szóba hoztátok azt is, hogy az izgulás mondjuk egy vizsga előtt, vagy bármilyen munkahelyi dolog előtt. Hol van a határ az izgulás és a szorongás között? Illetve mennyire áll a kettő egymáshoz közel?
1: Hát szerintem amúgy az egyszerű szorongás, amit érzünk egy vizsga előtt. Én egy kicsit, legalábbis nem látok nagy különbséget az izgulás és a szorongás között. nem tudom, most ebben az évben nagyon tapasztaltam vizsgák előtt, emlékszem, hogy utolsó percig ültem a füzet előtt, és olvastam a jegyzeteket, és nem tudom, azon vettem észre magam, hogy így előre-hátra, nem tudom, így
2: dölöngéltem,
1: igen. Akkor mondtam, hogy ez nem egy olyan dolog, amit én szoktam csinálni, és éreztem, hogy egyre gyorsabban kapkodom a levegőt, akkor le kellett egy kicsit nyugodni. Ez szerintem ez még természetes, nem olyan vészes. Viszont ismerek olyan embereket, akik lényegében minden egyes ilyen alkalomkor, nem tudom, akár gyógyszerhez fordulnak, vagy hasonló, mert tudják magukról, hogy annyira ki tudnak akadni az ilyen helyzetekben, hogy nem tudom, pánikrohamok és hasonló dolgok lépnek elő. Ez már egy komoly eset.
0: Vajon merjem azt mondani, hogy aki egy kiegyensúlyozott felnőtt vagy személy, annak kicsi problémái vannak a szorongással. Szerintem szinte nincs olyan, aki ne valamikor ne féljen egy kicsit, vagy ne izguljon. Az izgulást úgy próbálnám megfejezni, hogy inkább új, szokatlan helyzetekbe, vagy olyan helyzetekbe, ahol a tétel nagy, vagy ahol nem vagyok biztos magamban. Tehát, mint fiú megismerek egy új leányt, lehet, mint egy leány megismerek egy új fiút, férfit. Ilyen helyzetekben szerintem normális az, hogy bizonyos érzelmek ottan elkezdenek bugyborékolni. A másik meg a krónikus szorongás, én úgy látom, vagy úgy fejezném meg, hogy az, amelyik mindennapi dolgokban megjelenik, megfojt, lefékez, megsötétíti az életemet.
2: Szinte minden témánál megkérdezem ezt a kérdést, de a szorongást például mennyire hozzuk otthonról? És most gondolok arra mondjuk, hogyha a szülők szorongók, mert vannak ilyen is, akkor ezt úgymond eltanulhatjuk, és ezt most idézőjelbe teszem. Ez egy eltanulható tulajdonság akkor, hogy?
1: Hát szerintem teljes mértékben igen. Mondjuk én nem tapasztaltam még a szüleimnél. Lehet, hogy voltak olyan helyzetek, de mindig próbálták megőrizni a hidegvérüket, szóval én ezt nem tapasztaltam, viszont biztos vagyok benne, hogy akár a szülő akarata ellenére is ráragad a gyermekre. És nyilvánvalóan, hogyha gyakran látja a gyerek, hogy a szülő így reagál a dolgokra, akkor ő is így fog reagálni, mert azt hiszi, hogy ez a természetes.
0: Nagyon jó kérdés. Itt is próbálnék egy kicsi szint, vagy több szint hozni a dologban, mert a gyereknek az egyik fő foglalkozása az, hogy a szülőket figyelje, de ő nem egy tapasztalt, nem egy rafinált megfigyelő. Az emóciókkal, főleg a kevésbé funkcionális családokban a gyerek nem tanul meg őket helyesen értelmezni, vagy egyáltalán nem tanulja értelmezni, hanem igyekszik őket valahova eldugni. És a gyerek tulajdonképpen nem a szülők, az egyes szülőkre néz, hanem inkább a hangulatból táplálkozik, vagy abba úszik, ami a szülők közt van, és az néha nagyon furcsa, mert hogyha egyenként vesszük a szülőket, többé-kevésbé normális vagy egészséges felnőtt, de a szülők között, tehát a családban az összes nyomás alatt, nem próbálom se igazolni, se őket démonizálni, de néha olyan furcsa dolgok történnek a szülők között, hogy más, mint a norma, mint a működés a páron kívül, és azokat otthon csak a gyerekek lássák. És a gyerek abból táplálkozik, abból veszi az életmintákat, na ezen kívül a szülőnek, vagy nem ezen kívül, mert tulajdonképpen nagyjából ugyanottan vagyunk, hogy a szülőnek egy dupla szerepe van, modellálás, tehát tényleg felveszek dolgokat, amiket a szülőmnél láttam, és az áldás, átkozás, az, amit a szülő mond, a gyerek nagyon sokszor igyekszik betölteni, és akkor, hogyha a szülőktől az üzenetek olyanok, hogy te nem vagy elég, te nem vagy jó, téged nem akartalak, te nem vagy értékes, és ezek nem kell explicit üzenetek legyenek, elég, hogyha implicit üzeneket, ezekre építsük minnyájunk tulajdonképpen az életünket, és Szerencsés az, akinél van jó mértékben pozitív jelzés, hogy tégedet szeretlek, tehát nem csak mondom, hanem tényleg ottan van, hogy törődök veled, hogy jó vagy, örülök neked, stb. És hogyha a másikból kevesebb van, de ott, ahol rengeteg negatív visszajelzés van, és pozitív vagy egyáltalán, kevés vagy egyáltalán pozitív jelzés, ottan egyből a gyerek szerintem egy ellenséges világban van, ahol állandóan kell vigyázni, mert másképp valaki robban, vagy rám csap, vagy nem kapok enni, vagy nem kapok figyelmet, vagy akármelyik közülük megteszi.
2: De itt más szerepet játszik a félelem is.
0: Én már az elejétől talán jeleztem, hogy a szorongásnak a félelem, a pánik az eredete, vagy az első formája. Uh-huh. És a kronicizált változat a szorongás.
2: Mennyire befolyásolja a hétköznapokat, illetve a barátságainkat és kapcsolatainkat?
1: Azokat az embereket, akiket én ismerek, hogy szorongó típusok, velük nem lehet akármilyen programot szervezni. Tegyük fel, nem tudom, sok ember előtt, vagy sok ember között nem tudunk összeülni, úgyhogy hogy neki is jó legyen. Nem tudom, az ilyen emberekkel, mondjuk nagyon szeretem, amikor az ilyen emberekkel vagyok, mert ott akkor én is egy kicsit csendesebb helyen vagyok, és akkor egy ilyen meghittebb, intimebb beszélgetést tudok folytatni. Szerintem teljes mértékben az egész napodat, az egész, akár az egész életedet fel tudja borítani ez az egész szorongás. Tehát az, amikor félsz kimenni a házból azért, mert hogy nem tudod, hogy mi fog eléd állni, vagy hogy milyen új dolgok fognak eléd kerülni. El sem tudom képzelni, hogy az hogy lehet megcsinálni, vagy hogy lehet egyáltalán úgy, nem tudom, működő embernek lenni.
0: Hát ezt nagyon jól világítottad meg, hogy vannak extrém esetek, hát valószínűleg az extrém eset az, amikor annyira szorong, hogy saját életed veszélyezteti, vagy megkérdőjelezi, de hogyha csak az extrémekkel foglalkozunk, akkor a rizikó az, hogy a fele barátainknak javarészét elnézzük. Nem tudnék mostan százalékakról beszélni, de szerintem rengetegen vannak, vagy vagyunk, akik nem ilyen mértékben szorongunk, és na most, hogy bizonyos helyzetekben néha szorongunk, vagy izgulunk, az önmagában nem egy katasztrófa. Főleg, hogyha ez arra segít, hogy kényes helyzetekbe, új helyzetekbe, hogyha ahhoz segít, hogy meg tudjuk fontolni a dolgokat, hogy számításba veszünk dolgokat, amiket ha nem lenne ez az állapot, a félelem, a szorongás, hogy ebből mi lesz, ez milyen, ez hogyan került, hogy tudok a legjobban átúszni ezt a helyzetet, hogyha nem lenne ez, akkor nagyobb rizikót vállalnánk, vagy nagyobb a valószínűség, hogy csődöt mondjunk. Ellenben, hogyha túl sok időt töltünk itten, túl sok energiát fogyasztunk rá, gyakran az az eredménye, hogy hát lehet, hogy nem éppen oda vezet, hogy nem megyek ki a házból, de azt, hogy minden egyes kapcsolatot megszabotálok, azt, hogy minden egyes munkahelyen egy idő után csak találok valamit, ami nem az igazi, és persze ebben nem látom, hogy én viszem magammal részben a bajokat, mert nincs az, hogy 10-20 munkahelyen ugyanaz a probléma, hogy a főnök hülye, vagy hogy a kollégák ilyenek, vagy olyanok, vagy... Tehát fokozatokról beszélünk, és hát szerencsés az, akinél kevés.
2: Ha egy szorongó embert megpróbálunk kimozdítani, úgymond a komfortzónájából, az jó, vagy rossz? Oké, neki rossz, nyilván. De hogy hosszú távon milyen hatásai lehetnek szerintetek?
1: Hát csak azt tudom mondani, hogy a szorongó embert csak óvatosan kell kimozdítani. Szóval folyamatosan, nem tudom, lépésről lépésre kell így kézen fogva kivinni a komfortzónájából. Tapasztalataim alapján hosszú távon jó. Viszont egy nagyon hosszú folyamat, mert hogy nem, és egy olyan folyamat, amiben a szorong ember még vissza is esett. Szóval van egy ismerősöm, akivel nem tudom, volt olyan tapasztalatom, hogy a komfortzónáján kívül került általam, és azt vettem észre, hogy nem tudom, mikor már megint egy kicsit megszakadt a kapcsolat, és már nem beszélgettünk annyit, akkor megint visszakerült. És én hiába mentem utána úgy vissza hozzá, hogy a múlt alkalomkor ezt tudtuk csinálni, most már nem tudjuk megint megcsinálni, megint előről kell kezdeni az egészet, megint meg kell fogni a kezét, és szép lassan megint visszavezetni. Nem tudom, egy bonyolult dolog, de szeretek foglalkozni vele.
0: Egy másik beszélgetésben is már úgy viccesen kérdeztem, hogy oké, tudom, látom, hogy 20 éves vagy, de igazából hány éves vagy, 40 vagy 50? Úgy látom, nagyon-nagyon jól nevezted meg a dolgokat. Visszatérve a kérdésre, én arra lettem figyelmes, sose szabad bárkivel tulajdonképpen elvinni más okból vagy más céllal, mint hogy jobban menjen dolga. Tehát hogyha a komfortzónájából ki akarjuk, meg akarjuk hívni, vagy akarjuk ösztönözni, hogy kilépjen a komfortzónájába, az egyértelműen az ő érdekében kell legyen. Nem szabad az én bölcsességem, vagy az én tapasztalatom, vagy akármimből. Tehát nagyon kell vigyázzunk arra, hogy ne én az megmentő, az, aki megmutatom neki, hogy hogy kell, és ő csak azt kell csinálja, amit én mondom, ez katasztrófához vezethet. És elgondolkoztam a másik beszélgetés után, amelyik a komfortzónáról és a kilépésről szólt, hogy szerintem a gyógyulás az a komfortzónában történik a leginkább, ezt se szabad betonba lebetonozni, mert néha a kilépés a komfortzónából hoz nyereséget, új perspektívát, gyógyulást, de ezek nagyon kényes dolgok, tehát a csontok csak csendbe fornak össze, tehát hogyha valaki erőlködik, akkor szerintem ott a nagyon nehéz, hogy mély gyógyulás történjen. Teljesen egyetértek veled, Tamás, hogy főleg az elpatologizálódott helyzetekhez nagyon nehéz közeledni, nagyon nehéz valami pozitívval hozzájárulni, mert az egyik nagy probléma az, hogy a szorongó az kisgyerek óta megtanulta, hogy nem lehet senkivel bízni. És hogyha valahogy fenyegetve érzi magát, vagy nagyon gyorsan megérzi, hogy te tulajdonképpen a saját terveddel jössz, akkor az neki egy hogy mondják, freak hard, hogy te is tulajdonképpen veszélyes vagy, és benned se lehet megbízni. Erre az alternatíva, de azt is már megnevezted, hogy kitartóan barát lenni vele, próbálni megérteni a helyzetében, az nem azt jelenti, hogy mindent lenyelünk, amit mond, vagy hogy mindent elfogadunk, de valahogy tudjuk, és nem könnyű egy kunst jelezni, hogy nézd, itt vagyok, törődök veled, nem akarom, amennyire tudom, nem akarom magamat megterhelni, mert az mindankettőnket lehúz, és nem segít semmiben. Nem tudom, ha ez tisztázza a dolgokat, vagy még jobban összezavarja.
2: Szociális média és a társadalom mennyire segíti elő a szorongást?
1: Hát emlékszem, hogy még amikor még én iskolás voltam, talán akkor találkoztam először a fogalommal, de akkor meg senki nem vette komolyan még. Szóval nem tudom, lehet, hogy senkinek se tisztázódott az, hogy mi is a szorongás. Lehet, hogy mindenki megérezte már, de nem tudta, hogy hova tegye. Szóval mikor először találkoztunk vele, úgy reagáltuk le, hogy mi ez a, nem tudom, hogy tényleg mindenért sírni kell, és hogy nem lehet csak, nem tudom, tűrni és tovább menni. Hogy miért kell mindenre ennyire komolyan gondolni? Hát miután egy kicsit többet tapasztaltam, rájöttem, hogy azért egy olyan téma, amivel nagyon is kell foglalkozni. Szerintem a szociális média az nagyon, nagyon jó abban a szempontból, hogy sok ilyen tartalmat találhatunk mostanában, főleg mostanában a szorongással kapcsolatosan, viszont veszélyes is olyan szempontból, hogy nem minden igaz, amit ott elmondanak, és olyan megoldásokat akarnak adni, ami nem biztos, hogy mindenkinek megoldás. És az csak rosszabb, hogyha egy szorongó ember látja, hogy ott milyen megoldást akarnak nyújtani, és neki nem válik be, akkor azt fogja hinni, hogy ő egy reménytelen eset. Szóval nem tudom, ott is meg kell tudni válogatni a forrásainkat.
0: Szociális médiát úgy látom, hogy bizonyos dolgokból hasonlít a társadalommal, mert tulajdonképpen ugyancsak emberek vannak, de Egy, hogy sokkal kézenfekvőbb, tehát a küszöb sokkal kisebb, nem kell kimenjek, nem kell rengeteg emberrel találkozzak, mert ott vannak egy klik távolságban. A másik része meg az, hogy névtelen, arctalan, és akkor egy csomó dolgot, amit soha az életben nem mernének szembe mondani, főleg valaki tekintélyesnek, akinek véletlenül igaza is van, szociális médiákon úgy dobálják a szemetet, ahogy érik, néhányan. És a másik oldala meg az, hogy a tendencia mai kereső motorokkal, vagy a motorokkal, amik háttérben működnek, hogy a szájam íze szerint adjon nekem információt. Tehát annyi információ van, hogy én nem bírnék, senki se bírna meg, hát ma már polihisztorok sincsenek, akik mindenről tudnak legalább tisztességes szinten valamit, annyi az információ, és önmagában nem egy rossz ötlet, de a probléma az, hogy kiválogassa az ellenkező véleményeket, amikbe esetleg lehet ott is érték, és hogy szinte ugyanazt kapom, és már a beszélgetés elején, amikor feldöbted, hogy te mindegyre a szociális médiában ilyesmit kapsz, akartam ajánlani, csinálj egy új profilt. És lehet, hogy az új profilon, hogyha másképpen, mert hogyha ugyanúgy viselkedsz, akkor ott is ugyanazok jelennek meg, és hogyha a másik profilon más dolgokra teszed a hangsúlyt, nincs kizárva, hogy másféle információt kapsz. Én hát saját magamon vehetek észre dolgokat, mert én vagyok kéznél, ahogy én mondanám, hogy gyógyultam, vagy változtak a témák, amik foglalkoztattak. Szociális média egyre jobb anyagot dobott fel. Miért? Mert egyre jobb vagy minőségibb anyagokra lájkoltam, azokra, amik nem voltak annyira kidolgozva, vagy annyira kiegyensúlyozva, azokra meg nem klikkeltem, s a média tanult tőlem, hogy mi az, ami hozzám találta, és én abban a helyzetben látom magamat gyakran, hogy segít, új dolgokat hoz, de olyanokat, amiket meg tudok érteni, mert kapcsolódik ahhoz, ami ezelőtt 2 héttel volt. Na, de ez nem egy recept, és merem mondani, hogy én ma egy nagyon jó helyt találom magamat, tehát megtanultam ugyancsak a szociális média, mert nagyon jó gyakorló mező, például a negativitással elbánni, mert annyi negativitás van ottan, meg annyi hülye válasz vagy kommentár, hogy azokkal is meg lehet telni, na, de az nem egy jó üzlet, és akkor ottan gyakoroltam meg, és például a szociális médiában, amit merek ajánlani, mint gyakorlat, az, aki nem tud jól reagálni helyzetekben, az próbálja meg a szociális médián, mert ott nem kell azonnal reagálni. És akkor, hogyha felveszem esetleg, hogyha utána nézek egy kicsit a témának, egy fél óra múlva, vagy fél nap múlva, összekotyvaszthatok egy olyan választ, ami ne legyen provokatív, ami elgondolkoztassa a másikat, ami ne sértsen, hanem adjon neki egy pozitív provokációt, mondja, oké, ezt megmondtam, de miért mondtam meg, vajon igaz az, amit mondtam, anélkül, hogy mi szembeálljunk, és te hülye, nem te vagy a hülye. Na most, hogy ez hogy pászol a szorongáshoz, ez most pontosan nem tudnám megmondani.
2: Többet észel, mint erővel.
0: Igen.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.
4: Szempontok rovatunkat hallották Lukács Orsolya szerkesztésében. A következőkben a Cut & Club Singers együttes hallhatják.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: esküszöm rá, hogy csak is Pesten.
1: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Még a lapok is azt írják, Pesten.

mert legszebb ott az est, hol csillagfényben mosolyog az édes drága Budapest.

nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó, eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

A Cotton Club Singers együttest hallották. Ezzel homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Szabó Anita kollégám várja önöket az ébresztő reggeli műsorunkkal. Karinti Frigyes, író, költő, műfordító gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1887-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Ne tartsuk magunkat túl bölcseknek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 25-én csütörtök reggel ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A következőkben híreinket hallják.
2: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halál

0: egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. E-mail címen lehet.
1: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
3: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Karinti Frigyes, magyar író, költő, műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. Hamarosan Krédu rovattal jelentkezik Szecsüdi Árpád. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, kalendáriumot lapozunk, Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit Jó Hír követ és Krédu hitépítő műsor, fél 8-kor pedig aktuális összeállításunkat hallhatják többek között, ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Krédu rovatunk.
6: Credo. A megtartó hit műsora.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 114. Zsoltár versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. A Kiút című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, imádsággal kezdjük reggeli áhítatunkat. Urunk Istenünk, annyi minden tölti be a gondolatainkat, hogy könnyen megfeledkezünk arról, mennyi jót kaptunk már tőled. Most szeretnénk egy pillanatra megállni és figyelni arra, amit igéd mond nekünk. Adj őszinte szívet, hogy ne csak a hiányainkat lássuk, hanem a megtavasztalt kegyelmet is. Taníts bennünket hálát adni, nem csak szavakkal, hanem egész életünkkel. Amen. Isten igéjét olvasom a 118. Zsoltár szavaival. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságunkban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett engem körül, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából, az Úristen, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Kedves testvérek, az igét olvasva képsorok villannak be előttem. Egy ember áll előttem, aki élete nagy megpróbáltatásai után végre meg tud állni, és igazán tud örülni a szabadításnak. Egy ember, aki a népét dicséretre hívja. Szólítja Izraelt, Áron házát, és mindazokat, akik félik az Urat, hogy együtt adjanak hálát Istennek Izrael szabadításáért. Aztán szinte egymásba folynak gondolatai. A hála nem mindig rendezett és kimért. Néha egyszerűen kitör az emberből. A Zsoltár őszintessége éppen ebből fakad. Nem akar díszes körmondatokba fogalmazni, hanem szívből magasztalja Istent. Nem is siet. Időt ad annak, hogy a hála dicsőítéssé formálódjon. Nem csak a kérésre és közbenjárásra nyitja meg a száját, hanem az örömnek és a köszönetnek is teret enged. Mert Isten egy lehetetlennek tűnő helyzetből mentette meg őt és a népét. Olyan helyzetből, amelyből emberi szemmel nézve nem látszott kiút. A fenyegetés kívülről érkezett, és úgy tűnt, hogy Isten népe elpusztul. A Zsoltáros felismeri, hogy még a befolyásos emberekben és vezetőkben sem lehet megtalálni
a végső megoldást. Ezért mondja, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. A Károli fordítás talán még erőteljesebben fogalmaz. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. A zsoltáros ráébred, hogy vannak élethelyzetek, amikor minden emberi lehetőség elfogy. A körülmények alapján nincs megoldás. De az Úr hűsége nem fogy el. Ez a zsoltár nem arra tanít, hogy ne becsüljük az emberi vezetőket vagy a döntéseket. Sokat tehetnek értünk, és hálásak lehetünk értük. De a végső reménységünk nem nyugodhat embereken. Vannak helyzetek, betegség, gyász, bűntudat, életveszély vagy éppen lelki válság, amikor ugyanoda jutunk, ahová a zsoltáros is. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jeremiás próféta egészen odáig jut, hogy ezt mondja. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és a testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul az ő szíve. Kétségtelen. Itt az egy igaz, élő Isten szabadította meg a népét, erről beszél a zsoltáros. A megszabadult közösség pedig időt hagy az örömnek. Megünnepli Isten szabadítását a templomban. Visszatekint a történtekre, és ebből a visszatekintésből gyönyörű dicséret születik. Nekünk ma nemzetként és egyénként is erős üzenetet hordoz ez a zsoltár. A mai ember is ismeri azt az érzést, amikor úgy tűnik, hogy minden oldalról nyomás nehezedik rá. Munkahelyi bizonytalanság, családi feszültségek, betegségek vagy a jövőtől való félelem. Ilyenkor könnyű úgy érezni, nincs kiút. A zsoltáros azonban visszanéz az életére, és ezt mondja. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Talán ma még mi sem látjuk a megoldást az életünkben, de ez a visszatekintő bizalom ma is erőt adhat a következő lépéshez. Amen. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket. Hűséged nem fogy el. Kérünk, amikor nehézségek vesznek körül, segíts, hogy ne a félelmeink legyenek a leghangosabbak, hanem a belévetett bizalom. Add, hogy a szívünkben a hála erősebb legyen a panasznál, és add, hogy soha ne felejtsük el, hogy mennyi alkalommal hordoztál már minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Kiút. Eltévedt az erdőben. Minél inkább kifelé igyekezett, annál beljebb került a rengetegbe. Már 3 napja kereste a kivezető utat. Először dühöngött, aztán félni kezdett, végül pánik kerítette hatalmába. Valahányszor azt hitte, hogy rátalált egy ösvényre, hamarosan bebizonyosodott, hogy az még mélyebbre vezette a zöld tengerbe. Lassan kezdték cserben hagyni a lábai, dereka sajgott, szeme égett, a szomjúság mind elviselhetetlenebbül gyötörte. Ekkor hirtelen egy ember tűnt fel előtte. Kinézése szerint olyan igazi erdei ember lehetett. Szakálla hosszú, sarúja faháncsból, ruhája bőrökből, kezében nehéz, görcsös bot. Minden arra vallott, hogy ha valahol, akkor az erdőben van otthon. Az eltévedt vándort olyan öröm fogta el, hogy egy ideig megszólalni sem tudott. Mikor valamelyest magához tért, odarohant az erdei emberhez. El sem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy találkozunk. Végre valaki, aki megmutatja majd a kivezető utat ebből az erdei labirintusból, képzelje, teljes 3 napja bolyongok már itt, és fogalmam sincs, merre is járok. Az erdei ember hosszasan szemügyre vette a vándort, majd fájdalmasan felnevetett. Mit mondott? Mióta is tévelyek ebben az erdőben? Már 3 teljes napja, kiáltotta az eltévedt vándor. 3 nap és 3 éjjel kerestem a kifelé vezető utat, hiába. Kérem, mutassa már meg, merre lehet innen kijutni, mielőtt beleőrülök ebbe a kerengésbe. Azt mondja, 3 napja? Hát akkor én mit szóljak? Aki 10 éve rovom ezeket az úttalan utakat, járom a kacskaringós ösvényeket. Ezt hallva, a vándor szinte könnyekre fakadt. Mikor meglátta magát, hirtelen visszatért belém az élet, a remény, hogy megszabadulok ebből a rengetegből. Most érzem mindennek vége. Nincs remény, nincs kiút. Az erdei ember nagy nyugalommal hallgatta végig a másik siránkozását, majd kissé elmosolyodva így szólt. Mégis hatalmas szerencséje van, hogy találkozott velem. Rendelkezésére bocsátatom ugyanis a 10 éves tapasztalatomat. Higgy el, minden utat meg tudok mutatni, amelyik nem vezet ki ebből a rengetegből.

0: A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Példabeszédek könyve 13. részének 14. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Kiút című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnosz@agnosradio.ro e-mail címen. Ma Karinti Frigyás író, költő, műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja

szemtíj. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Campus Rádiót hallgatja.
1: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom hallgatóinkat, most a nap kalendáriumát lapozzuk, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Június 25-ét írunk. Ez az év 176. szökő évben 177. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 189 nap van hátra. Tekintsük át június 25-i kalendáriumunkat, hogy milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. Kezdjük elsőként a történelmi eseményekkel. 1530-ban ezen a napon olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 1741-ben Pozsonyban a Szent Koronával magyar királynővé koronázták Mária Teréziát. 1950-ben ezen a napon kezdődött a koreai háború. Észak-Korea megtámadta a Dél-Koreát. 1984. június 25-én Bukarestben hivatalosan megkezdődtek a köztársasági palota, akkor Casa Republici, ma Casa Popolului, és a szocializmus győzelme sugárút építési munkálatai, miután Ceausescu a belváros nagy részét lebontatta azért, hogy helyébe szocialista-realista stílusú új városközpontot építsen. következő percekben a nap híresebb szülötteire emlékezünk. 1803. június 25-én született Algyógyon gróf Kun Kocsárt, földbirtokos, művelődés politikus, országgyűlési képviselő, aki miután 1868-ban visszavonult a politikai életből, kizárólag gazdaságának, a művelődésnek és a református egyháznak szentelte életét. 1885-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója volt. 1888-ban pedig teljes vagyonából földműves iskolát alapított Algyógyon, hogy a magyar falvaknak a modern gazdálkodáshoz értő mintagazdákat neveljenek. 1895-ben hunyt el Szászvároson. 1992-ben az Emke Róla elnevezett díjat alapított, amelyet az erdélyi magyarságért kifejtett munkáért adnak át. 1852-ben született Antoni Gaudí katalán építész. A híres barcelonai Szent Család Székesegyház a befejezetlen Sagrada Familia építője. Tanulmányaira nagy hatással volt az angol John Ruskin. Korai épületeire jellemző a mór, majd a gótikus stílus, arab-perzsa, illetve francia neogótikus elemei, ám jellemzően az organikus építészet képviselője. Egyes szakírók ezt katalán modernizmusnak nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, bútorokat, sőt, míves csempéket is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia temploma. A keleti szárny 1891 és 1900 között, a nyugati szárny 1954 és 1985 között épült. Ma is épülő tornyai közül a legmagasabb, az eredeti tervek szerint 172,5 méter magas lesz, így ez magasabb lesz a jelenlegi legmagasabb templomtoronynál, az ulmi székesegyház tornyánál. Ezt a magasságot úgy választották meg, hogy messziről is látni lehessen, de ne legyen

magasabb a környező hegyeknél, hogy az ember műve ne magasodjon az Istené fölé. ...1887-ben született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinthy diákori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem, felnőttnek is kedves olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelvnek bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskeri, és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine, Milne műveit tolmácsolta. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg. Stockholmban Olivier Cronin, a híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az utazás a koponyám körül. 1894-ben született Hermann Oberth, erdélyi szász fizikus, az űrkutatás egyik úttörője. 1922-ben a rakéta tudományról szóló doktori értekezését visszautasították, mint utopisztikust. A 92 oldalas művet saját kiadásában jelentette meg Die Rakete zu den Planetenräumen, Rakéta a világűrbe címmel. 1929-ben ezt tovább bővítette 429 oldalnyira, Végét zur Raumschifffahrt, utak az űrhajózáshoz címen. Oberth később úgy nyilatkozott, hogy akarattal nem választott másik doktori disszertációt. Magamban azt mondtam, be fogom bizonyítani, hogy doktori cím nélkül is nagyobb tudós leszek, mint néhányan közületek. Végül is néhány év múlva ugyanazzal a dolgozattal szerzett doktori címet a Kolozsvári Egyetemen. 1929 őszén Oberth elindította az első folyékony üzemanyagú rakétáját. A kísérletben tanítványai, a Berlini Műszaki Egyetem hallgatói segítették, köztük Werner von Braun is. 1897-ben született Fekete Lajos, erdélyi fekete, magyar unitárius lelkész, író-költő. Kötetbe gyűjtött versei a Pusztai Vándorlás 1928-ban, regénye pedig az Ének a viharban 1936-ban jelent meg. 1903-ban ezen a napon megszületett George Orwell, eredeti nevén Eric Arthur Blair, angol író, kritikus, újságíró. Az indiai Motihariban látta meg a napvilágot. 1911-ben anyjával és nővérével Angliába költözött, hogy tanulmányait ott kezdhesse meg. Írói vezeték neveként egy lakhelyéhez közeli folyó nevét választotta. 1938-ban jelent meg a spanyolországi élményeiből táplálkozó Hódolat Katalóniának című könyve. 1943-44-ben írta meg a Szovjetunió és a kommunista ideológia maró szatíriáját nyújtó Állatfarmot, amely a háború idején, lévén a Szovjetunió Anglia szövetségese volt, nem jelenhetett meg. Felesége halála után a skót partok közelében levő Jura szigetén telepedett le. Itt írta meg híres regényét, az 1984-et, amely megjósolta a civilizációt uraló, fokozatosan bürokratizálódó totalitárius rendszert. A könyvet 1949-ben adták ki. 1920-ban született Papp Géza, erdélyi magyar természettudományi szakíró főiskolai tanár. Tudományos körökben és a közéletben általában, mint az időjárástan kutatóját ismerték és becsülték. 1929-ben jött a világra Pál Árpád, matematikus csillagász. A kolozsvári csillagvizsgálóban főkutató volt, a Bolyai Tudomány Egyetemen 56 és 59 között adjunktus. Az Egyesített Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem tanára 1995-ös nyugdíjazásáig. 1937-ben született Dorél Visen, színész, költő. 1993-tól 2000-ig a kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház igazgatója volt. Több mint 40 színpadi szerepet játszott, több mint 50 román és nemzetközi filmprodukcióban játszott főszerepeket is.
Románia egyik legelismertebb színésze, azon kevesek egyike, akik szilárd európai hírnévre tettek szert. 1997 után 4 verses kötete jelent meg. 1943-ban jött a világra Kolozsváron Molnár Erzsébet, erdély magyar ifjúsági író, szerkesztő, műfordító. A gyermek és ifjúsági irodalomról, óvodai színjátszásról szóló írásait szakfolyóiratok közölték. Eredeti meséivel és fordításokkal a Nagyapó mesefája könyvsorozat munkatársa volt. Eljöhetnél hozzám című színdarabját a kolozsvári Bábszínház játszotta. A következő percekben azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1483-ban távozott az élők sorából 5. Eduárd angol király, 4. Eduárd fia. 1767-ben hunyt el Georg Philipp Telemann német zeneszerző. 1822-ben hunyt el E.T.A. Hoffmann, a német romantik egyik kiemelkedő írója, továbbá komponista, zenekritikus, karmester, jogász, grafikus és karikaturista. 1950-ben hunyt el József Jolán, író, József Attila és József Etelka nővére. Számos elbeszélést és tárcát írt, dolgozott a Híd és az Est című lapnál. 2 főműve, József Attila élete és a Város perevén, József Attila ifjúkori életregénye. Nagy segítséget nyújtott öccse életének feltárásához. 1984-ben távozott az élők sorából Michel Foucault, francia történész, filozófus. 1997-ben hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, a Francia Akadémia tagja. 2009-ben hunyt el Michael Jackson, amerikai énekes.

Ünnepnapok, világnapok is kapcsolódnak június 25-éhez. Ez a Barlangok napja. Szlovéniában a Nemzet napja. Az ország függetlenségének kikiáltása, elszakadás Jugoszláviától. Horvátországban a Függetlenség napja, a szintén a Jugoszláviától való elszakadás emlékére, ahogy Mozambikban is a Függetlenség napja, az ország függetlenségének kikiáltása a portugál gyarmati sorból.

0: Június 25-i kalendáriumunkat lapoztuk Janicskó Mihály Noémivel. A következő percekben kukta rovatunkban egy csirkemájkrém receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől. A

Mai kúkta rovatunkban egy csirke májkrém receptet osztok meg önökkel. Tekintsük át először, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. Hozzávalók 2 adaghoz. 25 dekagram csirkemáj, 15 dekagram kacsazsír, egy nagyobb darab vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, egy kis kanál majoranna, só és bors ízlés szerint.

csirkemájat, tört fokhagymát és majorannát. Közepes hőfokon, bőzsíradékban puhára pároljuk. Hamar elkészül, ezért pár perc elteltével vegyünk ki egy darabkát és ellenőrizzük a közepét. Ha megsült, sózzuk meg, szórjuk meg borssal, és húzzuk le a tűzhelyről. Amint langyosra hűlt, botmixer segítségével pépesítsük krémes állagúra. Az elkészült májkrémet tálkába tesszük, a tetejét bevonjuk a maradék kacsazsírral, és fogyasztásig hűtőben tároljuk. Hűtőben tartva akár 2 hétig is fogyasztható.

Tekintsük át még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a csirkemájkrém elkészítéséhez. Hozzávalók 2 adaghoz. 25 dekagram csirkemáj, 15 dekagram kacsazsír, 1 nagy darab vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 1 kis kanál majoranna, só és bors ízlés szerint. Mai receptünk forrása a www.noszalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk kuktarovatunkban holnap is, hiszen akkor egy újabb recept hangzik el. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, június 25-én a következő névnapokat ünnepeljük. Vilmos, Viola és Vilma. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelven vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelm a rövidülése, a német Wilhelm férfi névnői párja, jelentése erős akaratú védelmező. Köszöntünk tehát a mai napon, június 25-én minden Vilmos, Viola és Vilma nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Karinti Frigyes író-költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. Hamarosan jó hír csendül fel is Krédó rovat, de előtte híreket hallgatunk.
2: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentett.

0: fejezte be. Akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
4: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
4: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Most következzen Krédó hitépítő műsorunk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 114. Zsoltár versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi

Kamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. A Kiút című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, imádsággal kezdjük reggeli áhítatunkat. Urunk Istenünk, annyi minden tölti be a gondolatainkat, hogy könnyen megfeledkezünk arról, mennyi jót kaptunk már tőled. Most szeretnénk egy pillanatra megállni és figyelni arra, amit igéd mond nekünk. Adj őszinte szívet, hogy ne csak a hiányainkat lássuk, hanem a megtavasztalt kegyelmet is. Taníts bennünket hálát adni, nem csak szavakkal, hanem egész életünkkel. Amen. Isten igéjét olvasom a 118. Zsoltár szavaival. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságunkban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett engem körül, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából, az Úristen, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Kedves testvérek, az igét olvasva képsorok villannak be előttem. Egy ember áll előttem, aki élete nagy megpróbáltatásai után végre meg tud állni, és igazán tud örülni a szabadításnak. Egy ember, aki a népét dicséretre hívja. Szólítja Izraelt, Áron házát, és mindazokat, akik félik az Urat, hogy együtt adjanak hálát Istennek Izrael szabadításáért. Aztán szinte egymásba folynak gondolatai. A hála nem mindig rendezett és kimért. Néha egyszerűen kitör az emberből. A Zsoltár őszintessége éppen ebből fakad. Nem akar díszes körmondatokba fogalmazni, hanem szívből magasztalja Istent. Nem is siet. Időt ad annak, hogy a hála dicsőítéssé formálódjon. Nem csak a kérésre és közbenjárásra nyitja meg a száját, hanem az örömnek és a köszönetnek is teret enged. Mert Isten egy lehetetlennek tűnő helyzetből mentette meg őt és a népét. Olyan helyzetből, amelyből emberi szemmel nézve nem látszott kiút. A fenyegetés kívülről érkezett, és úgy tűnt, hogy Isten népe elpusztul. A Zsoltáros felismeri, hogy még a befolyásos emberekben és vezetőkben sem lehet megtalálni
a végső megoldást. Ezért mondja, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. A Károli fordítás talán még erőteljesebben fogalmaz. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. A zsoltáros ráébred, hogy vannak élethelyzetek, amikor minden emberi lehetőség elfogy. A körülmények alapján nincs megoldás. De az Úr hűsége nem fogy el. Ez a zsoltár nem arra tanít, hogy ne becsüljük az emberi vezetőket vagy a döntéseket. Sokat tehetnek értünk, és hálásak lehetünk értük. De a végső reménységünk nem nyugodhat embereken. Vannak helyzetek, betegség, gyász, bűntudat, életveszély vagy éppen lelki válság, amikor ugyanoda jutunk, ahová a zsoltáros is. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jeremiás próféta egészen odáig jut, hogy ezt mondja. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és a testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul az ő szíve. Kétségtelen. Itt az egy igaz, élő Isten szabadította meg a népét, erről beszél a zsoltáros. A megszabadult közösség pedig időt hagy az örömnek. Megünnepli Isten szabadítását a templomban. Visszatekint a történtekre, és ebből a visszatekintésből gyönyörű dicséret születik. Nekünk ma nemzetként és egyénként is erős üzenetet hordoz ez a zsoltár. A mai ember is ismeri azt az érzést, amikor úgy tűnik, hogy minden oldalról nyomás nehezedik rá. Munkahelyi bizonytalanság, családi feszültségek, betegségek vagy a jövőtől való félelem. Ilyenkor könnyű úgy érezni, nincs kiút. A zsoltáros azonban visszanéz az életére, és ezt mondja. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Talán ma még mi sem látjuk a megoldást az életünkben, de ez a visszatekintő bizalom ma is erőt adhat a következő lépéshez. Amen. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket. Hűséged nem fogy el. Kérünk, amikor nehézségek vesznek körül, segíts, hogy ne a félelmeink legyenek a leghangosabbak, hanem a belévetett bizalom. Add, hogy a szívünkben a hála erősebb legyen a panasznál, és add, hogy soha ne felejtsük el, hogy mennyi alkalommal hordoztál már minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Kiút. Eltévedt az erdőben. Minél inkább kifelé igyekezett, annál beljebb került a rengetegbe. Már 3 napja kereste a kivezető utat. Először dühöngött, aztán félni kezdett, végül pánik kerítette hatalmába. Valahányszor azt hitte, hogy rátalált egy ösvényre, hamarosan bebizonyosodott, hogy az még mélyebbre vezette a zöld tengerbe. Lassan kezdték cserben hagyni a lábai, derek a sajgott, szeme égett, a szomjúság mind elviselhetetlenebbül gyötörte. Ekkor hirtelen egy ember tűnt fel előtte. Kinézése szerint olyan igazi erdei ember lehetett. Szakálla hosszú, saruja faháncsból, ruhája bőrökből, kezében nehéz, görcsös bot. Minden arra vallott, hogy ha valahol, akkor az erdőben van otthon. Az eltévedt vándort olyan öröm fogta el, hogy egy ideig megszólalni sem tudott. Mikor valamelyest magához tért, odarohant az erdei emberhez. El sem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy találkozunk. Végre valaki, aki megmutatja majd a kivezető utat ebből az erdei labirintusból, képzelje, teljes 3 napja bolyongok már itt, és fogalmam sincs, merre is járok. Az erdei ember hosszasan szemügyre vette a vándort, majd fájdalmasan felnevetett. Mit mondott? Mióta is tévelyek ebben az erdőben? Már 3 teljes napja, kiáltotta az eltévedt vándor. 3 nap és 3 éjjel kerestem a kifelé vezető utat, hiába. Kérem, mutassa már meg, merre lehet innen kijutni, mielőtt beleőrülök ebbe a kerengésbe. Azt mondja, 3 napja? Hát akkor én mit szóljak? Aki 10 éve rovom ezeket az úttalan utakat, járom a kacskaringós ösvényeket. Ezt hallva, a vándor szinte könnyekre fakadt. Mikor meglátta magát, hirtelen visszatért belém az élet, a remény, hogy megszabadulok ebből a rengetegből. Most érzem mindennek vége. Nincs remény, nincs kiút. Az erdei ember nagy nyugalommal hallgatta végig a másik siránkozását, majd kissé elmosolyodva így szólt. Mégis hatalmas szerencséje van, hogy találkozott velem. Rendelkezésére bocsátatom ugyanis a 10 éves tapasztalatomat. Higgy el, minden utat meg tudok mutatni, amelyik nem vezet ki ebből a rengetegből.

0: A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Példabeszédek könyve 13. részének 14. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Kiút című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Június 25-én csütörtökön Karinti Frigyes író, költőmű fordító gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely így hangzik. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. A következő percekben hírösszefoglalót mondok. Hírek. Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete.

Híreinkhez az Ágyár Pressz hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.

0: Campus Rádiót hallgatja.
1: Aktuális összeállítás következik. A kolozsvári ünnepi könyvhét egyik kiemelt irodalmi eseményére kerül sor csütörtökön este 6 órától a Bulgakov kávéházban. 100 éves a Helikoni találkozó címmel mutatják be a Helikon irodalmi folyóirat legújabb tematikus lapszámát. Az idei év különleges az erdélyi magyar irodalom számára. 100 éve 1926-ban gyűltek össze először Marosvécsen azok az írók, akik megalapozták az erdélyi Helikon közösségét. A centenárium alkalmából a Helikon folyóirat egy külön számot szentelt a történetnek, amely egyszerre tekint vissza a hagyományra és keresi annak mai jelentését. A lapszámban tanulmányok, versek és reflexiók idézik meg a helikoni örökséget, miközben arra is választ keresnek, mit jelent ma közösségben gondolkodni irodalomról. Hermann Dániel erről beszélget a folyóirat egyik szerkesztőjével, Pap Attila Zsolttal.
2: Helikon szerkesztőként és erdélyi költőként mit jelent számodra személyesen ez a jubileum? Van-e személyes kötődésed a témához?
3: A személyes kötődés az nyilván elsősorban onnan ered, hogy tehát én magam is a Helikon folyóirat szerkesztője vagyok, és a Helikon, bár általában azt szoktuk elmondani, hogy az utunk folyóirat jogutódja, ami hát a szó konkrét értelmében valóban így van, de azért nem véletlen ez a névválasztás sem, tehát nem véletlen az, hogy a rendszerváltás után, vagy a forradalom után pont a Helikon nevet választotta a régi szerkesztőség romjain újjá alakuló új szerkesztőség. Ha jól tudom, akkor Király Lászlónak az ötlete volt a Helikon név, és ő maga is el szokta azt mondani, hogy nem véletlenül jutott ez eszébe, hanem szeretett volna valamilyen kapcsolatot teremteni a két világháború közötti erdélyi Helikon folyóirattal és írói közösséggel, azzal a vonalával az erdélyi magyar irodalomnak, amelyet tehát, az egyszerűség kedvéért nevezünk polgárinak. Tehát valamilyen módon a mostani Helikon tradícióiban, szemléletében, esztétikai hozzáállásában valamilyen módon azért szeretné fölvállalni, vagy folytatni a két világháború közötti erdélyi Helikonnak a szellemiségét. Ez részben ez az egyik forrása nyilván a kötődésemnek, a másik pedig az, hogy az erdélyi Helikon, mint munkaközösség, mint írói csoportosulás, mint folyóirat, mint szellemiség. Hát olyasmi a Romániában születő vagy Erdélyben íródó magyar irodalom számára, mint mondjuk az összmagyar irodalom számára a nyugat volt. Tehát egy olyan hagyomány folytonosságot jelöl, amely nem csak múltként, nem csak irodalomtörténetként lehet izgalmas, hanem érdemes megkeresni ma is azt, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és hogyan befolyásolja a mai szemléletünket. Költőként pedig nem tudok eltekinteni attól, hogy van néhány olyan életmű, néhány olyan szerző, akik a kedvenceim közé tartoznak, tehát Dzsida Jenőtől Jékeli Zoltánig, úgyhogy mindenképpen fontos számomra.
2: A lapszámban történeti tanulmányok mellett kortárs versek és átiratok is kaptak helyet. Ha egy kicsit beszélhetnél ennek ezeknek a keletkezéséről, mert tudjuk, hogy ez nem először a lapszámba íródott, hanem valami hosszú távú tervnek a része, és hogy ugye miért tartottátok fontosnak, hogy ne csak emlékezzenek, hanem valamiféle mai kortárs újragondolások is jelenjenek meg kortárs szerzők által ebben a lapszámban, és milyen kritérium szerint esetleg, hogyha van ilyen, válogattátok össze ezeket a szerzőket?
3: Hát itt az érdem az Erdélyi Magyar Írók Ligájáé, mert az Emil hirdetett meg egy költészetnapi rendezvényt idén áprilisban, nem pont 11-én, mert akkor valamiért

0: nem sikerült, de 15-én, ha jól emlékszem, amit a Bulgakov kávéházban tartott a liga, és Borkostolóval összekötve, és az Emil kért föl néhány, azt hiszem 11, 10, mindenképpen 10, több mint 10 erdélyi magyar költőt, hogy értelmezzen újra Erdély Helikon korabeli szerzőket, költőket, azoknak a verseit, tehát hogy írjon átiratokat a Helikon szerzőinek, költőinek a verseire. És akkor nyilván itt teljesen szabad kezet kaptak a fölkért költők, akik mindannyian az Emilnek a tagjai, és érdekes volt látni egyébként, hogy melyek azok a költői életművek, amelyek mai napig tudnak hatni. Tehát, hogy a mai szerzők, azok kortárs, fiatal vagy kevésbé fiatal költők, kiket választottak átiratok szempontjából, tehát hogy kiknek a versei tudták megszólítani őket, és ők kiknek a verseit tudták megszólítani. Dzsida, Áprili, Jékeli, ezek a nevek ismétlődtek leginkább, ha jól emlékszem én.
1: Igen.
0: És hát én már a helyszínen eldöntöttem, mert én is az egyik felkért szerző voltam, hogy jó lenne ezeket nyomtatásban is visszaolvasni, ezeket a verseket, és kapóra jött a Helikonnak ez a jubileumi száma. Elkértem a szerzőktől a verseket, és gyakorlatilag ez képezi ennek a Helikoni találkozó lapszámnak a szép irodalmi anyagát.
1: Említettél szép irodalmi szövegeket, vannak itt értekező szövegek, és ezeket összességében nézve van-e olyan szempontrendszer, ami neked teljesen új volt, vagy valami nagyon meglepő feldolgozás, vagy valami olyan megközelítése a helikoniaknak, amiket eddig nem is tudtál volna elképzelni, találtál-e ilyent a lapszámban?
0: Több értekező szöveg, tanulmány, esszé is helyet kapott ebben a lapszámban, több is talán, mint az eddigi tematikus lapszámainkban szokott, amit mondjuk a téma súlya talán indokol is. Most nem szeretnék kihagyni senkit, de Balázs Imre József, Balog Alexandra, Cseke Péter, Borcsa János, Ferenczi Szilárd, Juhász Andrea nevei jutnak eszembe, ők közöltek értekező szöveget ebben a lapszámban. Nagyon izgalmas dolgok vannak itt, akármennyire is furának tűnik, hogy irodalomtörténeti tanulmányra ezt mondja az ember, de ami számomra most anélkül, hogy kiemelnék konkrét szerzőket és konkrét tanulmányokat, de több helyen visszatérő elem és fölismerés számomra, az, hogy valóban, tehát eltelt 100 év, és számos olyan probléma ismétlődik, problémák, amikkel küszködtek, amelyek azóta sem igazán vesztették érvényüket. Olyan törésvonalak keletkeztek abban az időszakban, az irodalmi élet berkeiben, illetve az irodalompolitikai életben, amelyek nyilván a kor sajátosságait leszámítva mai napig érvényesek tudnak lenni. Számomra például ez egy olyan fölismerés volt, amiért már érdemes volt azt hiszem összehozni, hogy kicsit olvassuk újra azt az irodalmat, ami akkor született, illetve az akkori irodalomról és irodalmi közéletről való töprengéseket, és azokat összehasonlítva a mai problémákra és mai problémákkal és motivumokkal mire jutunk, mennyire távolodtunk el attól, mennyi minden maradt problémaként, mit sikerült azóta megoldani, milyen szemléletbeli különbségek adódtak akkor és melyek ma, és tényleg arra a meglepő következtetésre juthat az ember, hogy sok minden nem változott. Nyilván a díszletek változtak, a specifikus korbeli problémák változtak, de a lényeg, mint hogyha maradt volna.
1: Azt mondta, hogy nem szeretnél te különösebben kiemelni egy szerzőt se, én mégis meg fogom tenni, de csak azért, mert egy gondolatmenethez szüksége van, egy gondolatkísérlethez, Azt mondja Balázs Imre József a tanulmányában, hogy a Helikon irodalmi közösség valamiféle irodalmi parlamentként is működött, és az se titok, hogy a csütörtöki lapszám bemutatón kívül lesz még marosvécsi tematikus pillanat, amikor a nyár folyamán meg lesz a marosvécsi találkozónak valamiféle újraalkotása, vagy valami új köntösbe bújtatott verziója tartva, és emellett meg ettől függetlenül arra lennék kíváncsi, hogy szerinted, ha most létezne ilyen erdélyi irodalmi parlament, mi lenne az elsődleges kérdés, amit megvitatnának ezek a különböző nézetű szerzők?
0: Hát itt úgy beszéltél erről, mint hogyha ez köztudott dolog lenne, nem köztudott, de azért akkor én most elmondom, tehát hogy igen, egy szervezői csoport úgy gondolta, hogy ennek a helikoni, első helikoni találkozónak meg kéne tartani a mai változatát, tehát 100 év távlatából visszanézve, ugyancsak, ha jól emlékszem, és nem akarok hülyeséget mondani, talán 26 szerző vett részt az első helikoni találkozón Marosvécsen 1926-ban, de ha nem 26, hanem 27, akkor elnézést kérek, mindenképpen a szám nagyjából e körül mozog, és annak a koncepció mentén szerveződött meg ez az új találkozó, amelyre most idén júliusban fog sor kerülni, szintén Marosvécsen, a Kemény Kastélyban, hogy ugyancsak ugyanakkor a létszámú a jelenlegi kortárs erdélyi magyar irodalomból összeválogatott szerző vitassa meg ugyanúgy az irodalom mai problémáit, mint 100 évvel ezelőtt. És nyilván én magam is kíváncsi vagyok, mint az egyik meghívott, hogy ott milyen témák kerülnek majd asztalra, melyek lesznek azok a legégetőbb kérdések, amelyekről vita folyik majd, lehet, hogy nem azok, amikre én gondolok, az ilyesmit sosem lehet tudni, és menet közben kerülnek majd elő olyan témák, amikkel talán érdemes foglalkozni. Nagyon leegyszerűsítve azt tudnám mondani, hogy, és itt megint visszaköszön az előbbi fölismerés, hogy sok minden, nem mondom, hogy nem változott, vagy hogy teljesen változatlan marad, de új köntösben azért újra fogalmazódhat. Valamelyik tanulmányban, lehet, hogy pont az a Balázs Imréjében talán, vagy, de az is lehet, hogy a Ferenczi Szilárdéban, már nem tudom pontosan, mert ugyan én tiszta fejeztem a lapszámot, de azért néha összefolynak gondolatok. Fogalmazódik meg az, hogy író-költő szép számmal akadt, legalábbis a 20-as években, de irodalmi intézmények, folyóiratok és legfőképpen olvasók már nem annyira. Tehát, hogy az, hogy az irodalmi intézményrendszernek az állapota és fönnmaradása, azoknak a feltételei. Egy régi, szintén régi téma, amit biztos vagyok benne, hogy elő fog kerülni ezen a találkozón, egy erdélyi irodalmi múzeumnak a létrehozása, amelyik az egyre gyűlő írói hagyatékokat képes rendezni és rendszerezni, mondjuk a magyarországi budapesti PIM-nek a mintájára, és hasonló ehhez kapcsolódó kérdések, szerintem ilyen irányban érdemes párbeszédet vagy akár vitát folytatni.
1: Hát kedves hallgatók, ahogy hallottuk, tenni kell az irodalmi intézményekért, legyünk mindannyian olvasók, és menjünk el csütörtökön este a Bulgakovba a Helikon tematikus lapszám bemutatójára. Az én nevem Hermán Dániel, és Pap Attila Zsolt szerkesztővel beszélgettem. Minden jót kívánok!
2: A kolozsvári ünnepi könyvhét egyik kiemelt irodalmi eseményére kerül sor csütörtökön este 6 órától a Bulgakov kávéházban. 100 éves a Helikoni találkozó címmel mutatják be a Helikon irodalmi folyóirat legújabb tematikus lapszámát. Hermann Dániel a folyóirat egyik szerkesztőjével, Pap Attila Zsolttal beszélgetett. A következő percekben a nap áhítatát tolmácsolja Ungvári Szende.

A mai áhítat szerzője Rich Porzio, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Bátyámmal együtt edzettünk a konditeremben, s gyakran bátorított, hogy nehezebb súlyokat is emeljek, hiszen ott van és támogat. Kész volt segíteni, biztosított róla, hogy sikerülni fog. Néha nem is tudtam, melyikünk emelte a súly nagyobb részét. Akárhogy is történt, lassabban erősebb lettem. Ahogy a bátyám is segített és támogatott, a Péter második levelének első fejezete is elénk ad egy tervet hitünk fejlesztésére, garantált eredményekkel. Felsorolja, hogy hitünk építéséért milyen viselkedést és hozzáállást kell magunkévá tennünk, s előre mutat az eredményre is. Nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Ha Jézus életének gyakorlatát és elveit alkalmazzuk, ígéretesebb jövő áll előttünk. Erősebbé válunk. A Szentírásból merítve és annak vezetése alatt rendítetlen bizonyosságot kapunk, hogy Isten velünk van és gondoskodik rólunk. Nem kell félnünk, hogy elborít a világ sötétsége, hiszen támogató barátunk Jézus, aki a bővölködő élet reménységét adja.

Imádkozzunk! Drága Úrunk, adj lelki növekedést a veled való úton, hogy egyre jobban bízzunk igéd bölcsességében. Ámen. A Biblia erőt és bölcsességet ad nekem, hangsúlyozza Rich Porzio, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki bátorításra szorul.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk lassan a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. Karinti Frigyes író-költő műfordító gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép napot! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MT. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24-ban

0: 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Adler Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és ifi tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
3: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
5: Talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és Zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ez hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát egy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen.
3: Az évtanára.
6: Mondom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint a mi motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Református gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
4: Okay.

0: 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT-tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel, és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az ifi közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló ifi közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégse egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol egy lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése és a tező megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT-tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásban látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy kényelmes sátraink vannak matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abba ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek. Ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifistábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrás tud jelenteni. Én látom a nagy ifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgaidőszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot az bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni. Ez minden évben egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mém-mé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszállás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben. Például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Megjelent az Új Szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát egy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban 1-2 évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben. Tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak is. Hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
2: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a Zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az újszövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a Zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
2: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
2: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az a lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt,
2: igen.
1: Hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik
2: igen.
1: Segítettek nektek?
2: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
2: Még nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látó, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. Stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
2: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengénlátóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy Biblia, nyomtatott Biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
0: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
1: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
2: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
1: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
2: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt és ez a cég tűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
1: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
2: Igen, én csak a saját álláspontomban biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, mármint én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című, és ilyen apró dolgokon keresztül próbálom.

0: próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
1: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben, egyetemi évben?
0: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat, és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
1: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatot?
0: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallásnál képzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
1: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
0: Na, nagyon sokszor. Összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom, az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
1: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
0: Mondhatnám, mindenikkel működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamom van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
1: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
0: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, hogy nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
1: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
0: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodálok bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint a mi motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közbe figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
1: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet! Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!
5: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy hallei Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach és Johann Christian a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg-Lippe gróf bückeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompa kedvelő vagy másképpen fényes Eszterházy Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg-Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadóháborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bückeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi

a neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből két oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Mária és Lázár duettjének részletét hallottuk Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámasztása című oratóriumából. A mű szövegét Herder írta, aki egyike volt a Sturm und Drang nevű mozgalom vezéralakjainak. Magyarra vihar és vágynak is fordítják, főbb eszméi az egyén szabadsága, az ösztönök és a spontaneitás felszabadítása voltak. Herder alkotta meg a népszellem fogalmát, és az ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az állami gazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tivoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydnt és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ezt az A vous dire je m'aime francia dalocska témájára írt variációi, amelyek ugyanakkor csembalójátékának virtuozitása felől sem hagynak kétséget.

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az Abu Dirge Maman témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélő köntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin

0: kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák 2. könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak,

aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták. Vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből, meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg, bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az ős történetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk,
Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
Ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. Nikus Ordán azt mondja, kisebbségi kormány körvonalazódik. Megugrott a fizetésképtelen cégek száma, de nincs gazdasági válság. A román tengerparton egyre több elhullott delfin kerül elő. Csökkentik a munkaidőt a kánikula miatt. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A pártokkal és parlamenti csoportokkal folytatott villámkonzultációkat követően Nikus Ordán államfő kedden este a közösségi oldalán közölte, egyre inkább az a megoldás körvonalazódik, hogy kisebbségi politikai kormány alakuljon, amely egy előzetesen elfogadott parlamenti támogatási megállapodásra támaszkodik. Nikus Ordán államfő felszólította a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket a parlamenti megállapodás aláírásáról. Arra kérem a parlamenti pártokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a parlamenti megállapodásnak az aláírásáról, majd ezt követően tegyenek javaslatot számomra a kisebbségi kormány összetételére, amely e megállapodással összhangban élvezni a támogatást. Bár általánosan válságról nem beszélhetünk, a gyenge és nem megfelelően menedzselt cégekre nehéz idők járnak. Az első negyed évben 1829 cég vált fizetésképtelenné Romániában, 14,31%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A legsebezhetőbbek a kereskedelem, az építőipar, a fuvarozás és a vendéglátóipar területén működő vállalkozások. A magyarázat az, hogy ezekben az ágazatokban jellemzően alacsony a profitráta, nagy forgótőkére van szükség, a cégek pedig erősen függnek a rövidtávú finanszírozástól, írja az ekonomika.net. Aggasztó a helyzet a román tengerparton, egyre több partra vetődött delfint találnak. Az elmúlt napokban 5 példány került elő a strandokon. A szakemberek szerint a jelenség hátterében a halászat, egy esetleges vírus, valamint a Fekete-tenger növekvő hajóforgalma is állhat. Az év eleje óta már 82 esetet jelentettek, ami csaknem kétszerese a 2024-ben egész évben regisztrált számnak. Egy partra sodródott delfinborjút az utolsó pillanatban mentett meg egy turista, aki segített neki visszajutni a nyílt vízre. Ez azonban ritka szerencsés eset volt. Az idén több tucat delfin nem élte túl a partra vetődést. Csak a múlt szombaton 5 elpusztult példányt találtak a Fekete-tenger romániai partszakaszán. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér, írja az MTI. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladat. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig kül a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák 2. könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban, június 25-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Karinthy Frigyes író, költő, műfordító tollából származik, aki 1887-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Ne tartsuk magunkat túl bölcseknek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében.

0: Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. 14 órakor ismét híreink következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várom Önöket, melyben ma Ady Endre, az Istenkereső Lárma című költeménye csendül fel. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig irodalmi kincsek rovatunk következik Szabó Anita szerkesztésében.
1: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Majd kortárs szerzőről, Krasznahorkai Lászlóról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Krasznahorkai László, Kossuth-díjas magyar író, 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 2015. május 18-án elnyerte a nemzetközi Man Booker díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az Amerikai Nemzeti Könyvdíjat. Gyulán született, apja Krasznahorkai György, ügyvéd, anyja Pálinkás Júlia, TB ügyintéző. 1960 és 1968 között a Gyulai Általános Iskolába, majd 1968 és 1972 között a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium latin szakára járt. Ezt követően Szegeden, majd Budapesten hallgatott jogot 1974 és 1976 között. Az ELTE bölcsészkarán 1977 és 1983 között szerzett magyar népművelő diplomát. Első írása a Mozgóvilágban jelent meg 1977-ben, Te benned hittem címmel. 1977 és 1982 között a Gondolatkönyv kiadónál dokumentátor, 1982-től szabad foglalkozású író. Több alkotását, így például a Sátántangót is megfilmesítette rendező barátja, Tar Béla. Először 1987-ben hagyhatta el a kádári Magyarországot, Nyugat-Berlinben töltött egy évet a Dád vendégeként. A keleti blokk összeomlása óta állandóan változtatja lakóhelyeit. Gyakran tér vissza Németországba és Magyarországra, de hosszabb rövid időket töltött és tölt Franciaországban, Spanyolországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Kínában és Japánban. Műveit elismeréssel fogadták a kritikusok az Egyesült Államoktól Japánig. Susan Sontag az Apokalipszis Gogolt és Melville-t idéző magyar mesterének nevezte Krasznahorkait, V.G. Sebald pedig így írt róla, Krasznahorkai víziójának univerzalitása a holt lelkeket író Gogoléval rokon, s a kortárs irodalommal kapcsolatos minden kétségünket eloszlatja. 1993-ban elnyerte Németországban az év legjobb könyvének járó díjat, a Bestenliste Preist, az Ellenállás melankóliája című regényéért. 1996-ban a Wissenschaftskollekt zu Berlin vendége volt. A Háború és háború című regényének írása közben több éven át keresztül Kasul utazta Európát. A mű megírásának legnagyobb segítségére Allen Ginsberg volt, akinek New Yorki lakásában hosszabb ideig lakott, s akinek baráti tanácsai sokban segítették a könyv létrejöttét. 1990-ben töltött először hosszabb időt Kelet-Ázsiában, mongóliai és kínai élményeiről az Urgai fogoly és a Rombolás és a bánat az ég alatt című regényében számolt be. Attól kezdve többször visszatért Kínába. 1996-ban, 2000-ben és 2005-ben 6-6 hónapot töltött Japánban, Kiotóban. 1985 óta filmrendező barátja, Tar Béla szinte kizárólag az ő könyveiből, illetve forgatókönyveiből készítette filmjeit, köztük a világhírű Sátántangót és a Werkmeister harmóniákat. Krasznahorkai Tarnak utolsó filmjéig, a 2011-es a torinói Lóig együtt dolgozott vele, és minden fontos döntésében segítette a rendezőt. Számos díj kitüntetettje, köztük tulajdonosa a legrangosabb magyar állami díjnak, a Kossuth díjnak is. Tagja a Digitális Irodalmi Akadémiának. 2008-ban vendégprofesszor volt a berlini Freien Universiteten. 2010. júliusában Berlinben megkapta a néhány évvel azelőtt alapított Brücke Berlin díjat. Németül is megjelent Sejobójárt odalent című elbeszéléséért kapta a 20 000 euróval járó kitüntetést, amely fordítójának, a dresdai Heike Flemingnek is szól. 2014-ben megkapta az America Award irodalmi életműdíjat. 2016. szeptemberében megjelent Báró Wenckheim hazatér című regénye. A legendás Sátántangóban megérkezett Irimiás, a regényformát a valóságba átvezető háború és háború bevezetéseként pedig megjött Ézsaiás. Most újabb nagy krasznahorkai hős tűnik fel a láthatáron, Báró Wenckheim, a soha nem változó ígéretbe teljesítőjének tekintett ember, aki Buenos Airesből tér haza, hozzánk, napjaink Magyarországára és ősei reményvesztett vidékére, ahol úgy várják, mint a messiást.
Azt mond, amit megérdemlünk, vagy azt, amit hallani szeretnénk. Szerencsejáték függő nagybeteg, vagy zseniális megváltó, aki új távlatokat nyitni érkezik. Egy biztos, a kisváros, mely szülőhelyes, ahol nyugodni fog, olajszállító kamionok lepik el. Közel leszünk a tűzhöz. Krasznahorkai László egész életművét összegző regénye, Apokalipszis és Karnevál, érzékeny szatíra és dráma és tragikus zárlat, melyben mindenki megkapja a magáét. Aki nevetni akar, nevethet, aki elérzékenyülni, az elérzékenyül. Élőképek Gogol és Mikszát, no meg az enciklopédikus Dante, aki a regénylapjain is feltűnik. Szolnoki lakos, aki fejben erősen hasonlít a Dante nevű brazil balhátvédre. A sátántangó felejthetetlen táncrendje után itt is tánclépésekben haladunk a kamion hosszú szuggesztív világmondatok fenséges hömpögésével, a vég elől a vég felé. Három gyermeke van, Kata, Ágnes és Emma, változó helyszíneken él Európában.

0: A következő percekben Krasznahorkai László Herst 07-76-9 című könyvéből Máté Gábor olvas fel részletet. A Herst 07-76-9 mindössze ennyit ír a borítékra feladóként az Angela Merkelnek küldött levelekre, a türingiai kisvárosban élő falmosó, mondván az ügy bizalmas, válasz esetén pedig a postás úgyis megtalálja a név és az irányítószám alapján. Helyben vagyunk és időben. Krasznahorkai László új nagyszabású műve, melyet a szerző elbeszélésnek nevez, napjaink Németországában játszódik, annak is a Mélabús keleti felében, amely egyszerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa. Mind több és több megmagyarázatlan és ijesztő esemény történik a szürke mindennapokban. Előbb bizarr grafitik a Bach kultusz kegyhelyein, eltűnő lakosok, később egy majdnem végzetes piknik, és végül egy zsobbanás után a további katasztrófák már elkerülhetetlenek. Elindul a vadászat Türingiában. Erőre kap a bestiális, és megpillanthatjuk az animálist. Az elmúlt évek rövidebb krasznahorkai művei után, melyeket szólószónátákhoz lehet hasonlítani, a Herst 07-76-9 nagy epikai formája és dinamikája igazi versenymű. Bachnak a könyvben is említett brandenburgi versenyeihez hasonlóan különböző hangszerek szólamaiból áll össze a mű egésze, felkavaró lét-lelet a politikai és ökológiai klímáról. Most hallgassunk meg ebből egy részletet.
1: Ez tiszteletlenség, szögeztele Schneiderné, és Burgmüllerné kivételesen egyetértett, mivel ha valaki, akkor ők tudták, hogy Köhler úr milyen egy rendes ember, és nagyon jó szomszédnak tartották mindketten. Márpedig egy jó szomszéd igazi áldás, különösen egy ilyen úriember, mint Köhler úr, őróla csak a legjobbakat tudják mondani, már ahogy köszön. Meg ahogy a nemzetközi nőnapon sosem ulasztja el, hogy ne dobjon oda egy-két szép szót nekik az ablakban. Meg hogy egyetlen egyszer ugyan, de még őket is beengedte az udvarra, hogy megcsodálhassák az egyik új műszerét, amelynek híre valahogy hozzájuk is eljutott. Egy gentleman, na. Igazított meg egy hajdani tincset a homlokán Schneiderné, csak egy hajdanit, mivel a modernkor igényei miatt már régen rövidre vágatta a haját. És látszik, hogy tanult ember, tromfolt rá Burgmüllerné, és ebben maradtak. Majd megpróbálták kitalálni, hova utazhatott el Köhler úr. Mivel Burgmüllerné álláspontja győzedelmeskedett, és abban a kérdésben mostanában már nem volt vita köztük, hogy a kedves szomszéd nincs a lakásban. Mert az lehetetlen, hogy ennyi ideje nem mozdul ki, nyilván éjszaka történt, míg ők aludtak. Van az a 23-46-os Jénába például, vetette fel Burgmüllerné, azzal bőven elutazhatott valamelyik rokonához. Éjjel, replikázott a másik. Kötve hiszem. És ezen még eltrécseltek egy darabig, de nem egyeztek, melyik vonattal vagy busszal mehetett el, csak abban, hogy elment. És nincs a házban senki. Ennek nem örültek, meg annak sem, hogy Florian nem jött mostanában, se csütörtökön, se máskor. Nyilván ő már tud valamit, egyeztek meg a szomszédok. Pedig Florian nem tudott többet, nem tudott semmit. Csak azt látta a Herbst Caféban, hogy a weboldal még mindig csak a régi adatokat mutatja. Így napról napra egyre jobban aggódott, mert súlyos rémképek gyötörték, amelyekben a Köhler urat látta, hol egy cellában, hol valami vizsgálószobában, ahol belevilágítottak a szemébe, és ezek a gyötrő képek csak még gyakrabban jöttek elő azután, hogy egy keddi napon két civil ruhás férfi várta őt a Hochhaus bejárata előtti parkban. A Fertréterrel beszélgettek, aki aztán, hogy meglátta Floriánt, rámutatott, hogy ő az ott. Kérdéseik vannak, állt elé az egyik férfi. Tudna ránk szánni egy kis időt? És azt mondták még, hogy Erfurtból jöttek. Persze, mondta rosszat sejtve Florián, aztán felvitte őket a hetedikre, egy-egy pohár vizet adott nekik, és megvárta, hogy a zihálásuk csillapodjon. És akkor ő tette fel az első kérdést, hogy ugyanis a Köhler úr, nézze, válaszolt az egyik férfi, nem, minket maga érdekel. Igen, igen, de a Köhler úr hogy van? Ki az a Köhler úr? Kérdezték azok. Na, mindegy, mondták, és leintették Floriánt, és kiderült, azt akarják tudni, hogy egyedül volt-e, amikor a Reichstagban Merkel asszonyt kereste. Meg aztán, hogy egyedül írta-e neki a leveleket, meg hogy tulajdonképpen mit akar a Merkel asszonytól. Mire Florian megnyugtatta őket, és hosszasan elbeszélgettek még, a két férfi kérdezett, Florian válaszolt, és ennyi volt. Semmit nem tudtak a Köhler úrról, legalábbis ezt állították. Márpedig Floriant más nem érdekelte, így azután úgy mentek el, hogy semmi nem derült ki, hova lett, hol tartják fogva, vagy egyáltalán bármi. Florian nagyon elkeseredett. Le sem ment Ilonához vacsorázni, ahogy szokott, ha Ilona még nyitva volt, pedig nem ártott volna. Mert még most, hogy ennyire nehéz idők jártak rá, még most is el tudta volna vonni a figyelmét az a néhány részmunkaidős aszfaltozó munkás, meg nyugdíjas, meg Hartz négyes, akiket már ismert évek óta, és akik törzsvendégként minden nap bejártak az Ilonához egy sörre. Ilona egy lakókocsi félét alakítatott át a férjével büfévé. Úgy, hogy oda bent is le lehetett ülni, szóval pult, polc, három pad és három asztal. Az ajtóra belülről egy vicces tábla, hogy Militärgebiet, Lebensgefahr, a lakókocsi tetejére meg, hogy Grillhäusel. Nem sok, de a törzsközönségnek elég a barátságos atmoszférához. És felállították a Baumarkt előtt épp Schrebsavia Hochhaussal. Mindössze pár lépés, és már ott találta volna magát egy társaságban, ahol mindig akadt valaki, aki feldobta a hangulatot. Ezért volt jó az Ilonánál. Főleg Hoffmann, aki a porcelángyárban dolgozott 4 órás raktárosként. Őt tekintették az ügyeletes tréfamesternek. Csak 2 vicce volt, de azok mindig sikert arattak. Éppen azért, mert ismerték már jól. Ezekből egyet akkor különösen szívesen adott elő, amikor valaki olyan tévedett be egy bockwurstot enni, akiről Hoffmann feltételezte, hogy nem járt még itt. És ilyenkor nagy lelkesedéssel kezdett bele, hogy figyelj! Középre ugrott, és a padló mutogatta, hogy ez itt London, érted? Ez meg itt a Temze. Érted, nem? A bal parton egy fa, és mutatta hol, és a jobb parton egy fa, és mutatta megint. A kérdésem, mi van középen? Persze az idegen nem tudta a választ a törzsközönség legnagyobb örömére, amire fel Hoffmann intett az idegennek, hogy na nem olyan nehéz ez, csak figyelj, elmondom még egyszer, ez itt London, és mutatta megint. Ez itt a Temze, bal parton egy fa, jobb parton egy fa, mi van középen? Teljes tanácstalanság az idegennél persze. A közönség röhincsért, élvezték Hoffmant a vörös foltokkal az arcán, meg hogy mindig ugyanakkora lelkesedéssel próbált átverni valakit, és mindig sikerült, amitől ő, Hoffmann, nagyon boldognak látszott. A hangulat a tetőfokára hágott, újabb sörök rendelve. Persze, hogy Florian mindig meg tudott feledkezni arról, ami épp nyomasztotta vagy fogva tartotta a gondolatát. Épp ezért nem ment le ma az Ilonába, mert nem akarta, hogy ne nyomassa vagy ne tartsa fogva a tény, hogy a civil ruhások nem voltak hajlandóak elárulni semmit a Köhler úrról. Pedig Florian gyanította, hogy mindent tudnak. Fel sem merült benne, hogy nem. Biztosra vette, hogy elvitték valahova, és biztos volt abban is, hogy ő miatta vitték el. Fogalma sem volt, hogy tegye jóvá, amit tett, hogy mit kéne csináljon ahhoz, hogy elengedjék. Ha valaki, akkor ő tudta, hogy a Köhler úr teljesen ártatlan, akit nekik, bárkik legyenek is, el kellene ereszteni, mert akit nem kellene, az ő. És nem is lenne baj, ha végre történne már valami ilyesmi. Részben azért, mert akkor a Köhler úr visszatérhetne végre, részben pedig, mert akkor már közelebb lenne azokhoz, akik az ő dolgában intézkedni képesek, ha még nem tették meg. Ebben Florian bizonytalan volt, mert azt, hogy nem kapott választ a mai napig egyetlen levelére sem, többféleképp is értelmezte attól függően, hogy milyen napja volt. Úgy is, hogy igenis történik valami odafent, felfigyeltek rá, és a mondani valójára még az is lehetséges, játszott el a gondolattal néha, hogy a csend Berlinben pont annak szól, hogy ő, mármint Florian, elvégezte a feladatát. És most már mások vették kezükbe az ügyet. Igen. Igen, nagyon is lehetséges. És ilyenkor szinte egész élesen látta a biztonsági tanácsban azt a hatalmas tárgyalóasztalt, amelyen ott feküdt egy épp ilyen hatalmas dosszié, az ő dossziéja. Hisz arról meg volt győződve, hogy Angela Merkel, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja és a világ leghatalmasabb asszonya azonnal megértette, amire figyelmeztették. Merkel asszony nagyon okos. És ha az ember egyszer úgy megtanulja a fizikát, ahogy Merkel asszony azt egészen biztosan megtanulta, akkor kétség se férhet hozzá, hogy azonnal felfogta és azonnal cselekedett. Ráadásul ott a férje, aki szintén tudós. Ez benne van az Ostüringer Zeitungban is. És megjelent előtte a kép, ahogy Merkel asszony és a férje otthon is megtárgyalják az ügyet. Na, mit szólsz hozzá? Kérdi Merkel asszony. Hát, nem is tudom, feleli a férje, majd némi tűnődés után hozzáteszi, hogy viszont biztos, hogy foglalkozni kell a dologgal, mert a veszélyt nem szabad alábecsülni. Valahogy így képzelte az egészet Florian, de Berlin hallgatott. Ő meg ott állt a bossz előtt, aki azt mondta neki munka után, nagyon korán befejezték aznapra, hogy nem, nem megyünk még haza, hanem jössz velem. És maradt a bossz mellett az Opelben. És leparkoltak az Aralnál, mert innen indultak aztán. Florian nagyon kereste Rosario tekintetét, mert ilyesmi még nem fordult elő, hogy ő az Aralkúthoz nem egyedül érkezik. Most meg a szakasszal jött, ugye, mint a közéjük tartozna. De nem, ő csak a bossz miatt igyekezett volna ezt valami arcjátékkal Rosario tudomására hozni, csak hát nem lehetett, mert Rosario került a tekintetét. Úgyhogy őt már nem is érdekelte, hogy neki nem mondták meg hova és miért. Tolvaj nyelven folyt a társalgás most a szakasztagjai közt, szívták a cigarettát, itták a kávét. Az övét a bossz fizette. És amikor Florian meg akarta köszönni, az idegesen rálegyintett, hogy hagyja, semmi értelme az udvariaskodásnak, és sürgetően mutatta a kezével, hogy gyorsan igya meg, mert indulniuk kell, és indultak is. Ők Weimarba mentek, előbb a 88-ason, aztán az A4-esen, majd ráfordultak Gelmeródánál a városi bevezető útra. A bossz ide-oda kanyargott aztán, végül leparkolt egy ház előtt, némán intett neki, hogy jöjjön. A bossz becsöngetett. Kijött egy idősebb férfi házi kabátban, teljesen össze volt tetoválva a feje, de mindenütt, az álla, a homloka, a feje teteje és mind a két füle. Florian nem is tudott másra figyelni, csak hogy mi van ezen az állon, ezen a homlokon, ezen a fejtetőn, meg ezeken a füleken. A bossz elég sokáig beszélt valamiről, a férfi rezzenéstelenül hallgatta, s csak a végén bólintott, amikor már indultak, mindössze egyszer, hogy megértette. Kikísérte őket a ház kapujáig, kezet ráztak. Erős, de nagyon izzadt volt a kéz. Florian egész addig törölgette a nadrágjában, míg be nem ültek a kocsiba, s mire kérdezhetett volna valamit, már egy másik épület előtt álltak meg. Ez is egy Hochhaus volt, csak magasabb, mint az övé. Felcsengettek, valaki beleszólt, hogy ki az? A bossz megmondta, már is jövök, hangzott a válasz, s ezúttal egy fiatal fiú jelent meg a kapuban. Menjünk ki ide a parkba, ott jobb, mondta halkan a bossznak. Oké, felelte az, és tettek néhány lépést, szótlanul. Leültek egy padra a ház előtti park végén. Csak egy hajléktalan aludt mellettük hárommal egy másik padon. Floriannak olyan érzése volt, hogy mindjárt le fog esni. Nagyon a szélén fekszik, hívta fel a bossz figyelmét, és a hajléktalan felé intett a fejével. Befogod a pofádat, szólt vissza a szája sarkából a bossz, mire befogta persze, ő is belátta, hogy itt fontosabb dologról van szó, csak eléggé izgult, hogy a hajléktalan le ne essen, már ha csak a másik oldalára akarna fordulni, leesne, ez világosan látszott. Így Florian egész idő alatt ugrásra készen várta, hogy ha meg akarna fordulni, odaugorjon és megfogja. De a hajléktalan nem mozdult. Úgy feküdt a padon, mint aki soha többé nem kell fel onnan. Még a kocsiban se tudta kiverni a fejéből, mert biztosra vette, hogy azért előbb-utóbb a másik oldalára fog majd fordulni, s már nem lesz ott senki, aki elkapja. Ez járt a fejében, nem is kérdezett semmit, bár talán jobban is tette, mivel nyilvánvaló volt, hogy tényleg valami nagyon fontos és titkos ügyről beszélgethettek azok ketten, nem tartozik rám, gondolta Florian. De ebben tévedett. Mert nem sokkal ezután, amikor kikanyarodtak az A4-es autópálya felé Weimarból, a bossz megtörte a csendet és azt mondta. Remélem felfogtad, hogy te most biztosító voltál, és ezzel te most itt egy igen nagy horderejű bevetésnek lettél a tagja. Bevetésnek? Kérdezte csodálkozó Florian. Gembz meg, bevetésnek, mordult rá bossz. Most már nem várunk tovább. ezzel fel vagy avatva, minden német hazafira szükségünk van, és te hazafi vagy, igaz? Mire mit mondhatott volna ő mit, hogy igen, hazafi. Na, akkor rendben. Zárta le a boss. Neki újra a himnuszt kellett énekelnie, a másik meg már nem szólt semmit. Láthatóan megint nagyon elmerült a gondolataiban. Neki is ütköztek már a 88-ason egy régi Skodának. Nem látta igazán, mi történt, olyan gyorsan történt, csak hogy ő is meg a boss is előre lendül, és mindkettejük feje jó nagyot koppan a szélvédőn, miközben a kiugró légzsákok visszanyomják őket az ülésre, és rájuk feszül a biztonsági öv. Na, az meg, még csak ez hiányzott, kászálódott ki aztán a kocsiból a boss. Oda ment a már a Skoda hátulját vizsgálgató sofőrhöz, és egyetlen ütéssel leterítette. Még egy jó nagyot belerúgott a földön fekvő ember arcába. Aztán, mintha semmi különös nem történt volna, visszasétált az Opelhez, beült, ráadta a gyújtást, és már indultak is tovább. Hogy megvárom neked a zsarukat, mi? Morogta maga elé, és tényleg olyannak látszott, mint aki le se szarja az egészet. Le se szarom, jegyezte meg később Floriannak, mikor ez azt kérdezte, hogy nem lett-e baja annak az embernek. Amire persze ő rögtön befogta a száját megint, mert nem akart ő is kapni egyet, de kapott egy tenyerest, kapott a nyakára, hogy nem figyel, mert természetesen megrázta az eset, és nem vette tudomásul, hogy a boss már egy ideje beszél neki. Minek beszélek én neked, ha oda se bagózolozz meg? De, figyelek, bólogatott Florian, és valóban figyelt ettől fogva, és megtudta, hogy ezeket mind sorba kéne állítani, és főbe lőni mindet, mert nem figyelnek, ráfékeznek, le se szarják, hogy jövök utánuk, aztán meg nekik áll feljebb. Hát nem a jó édes anyjukat ott dögöljenek meg, ahol vannak. Minek ül az ilyen egyáltalán autóban? Na, minek? És mert Florian nem felelt, ő adta meg a választ. Hát azért bazd meg, hogy belemenjek hátulról, de most megkapta ez a barom állat. Többé nem fog befékezni nekem egy jobbos kanyarban, hogy húznák karóba az ilyet. Még hogy Skoda. Tudod te mi ez a Skoda, te Florian? Egy nagy kalap szar, ez a Skoda, bazd meg. Ellopták a német VW-t, és most itt villognak 150-del. Hát tőlem aztán villoghatnak, de aztán ez lesz a vége, egy knockout. Ezt érdemelte, mert ezt érdemli mind, aki ennyire bunkó. Most mit csinálok az elejével? Szinte összetörte ez a rohadék a hátuljával a hűtőmet. Tudod te, mennyibe van egy ilyen hűtő? Florian nem tudta. És megint kikapcsolt. Hagyta, hogy a boss csak mondja tovább, mivel tapasztalatból ismerte már, mi van ilyenkor, ha a boss valamit elhibáz. Mert most ő hibázott, csak rákent a Skodásra, ez világos. És Florian pontosan tudta, hogy a boss is pontosan tudja, ezért ilyen mérges, de mindegy, ő az efféle esetekben már ki tud kapcsolni. Mert a boss ilyenkor csak mondja, és mondja, és mondja. Még csak le nem nyugszik. Legfeljebb egy tenyeres, és ennyi. Bekanyarodtak az Ernst-Thälmann-Strasse ház elé. Florian kiszállt, kinyitotta a kaput, az Opel begördült. Florian bezárta mögötte. Aztán egy ideig áldogált, hát ha még akarnak tőle valamit. De a boss felkattintott egy zseblámpát, mert már kezdett alkonyodni, és a kocsi elejét vizsgálgatta, hogy mi ment tönkre, és hogy a hűtő szinte mennyire. A kutya a láncot tépve ugatott. Na, én akkor megyek. Szólt be a kapu fölött Florian, és mivel nem kapott választ, csendben hazaoldalgott. Ráadásul, mint kiderült, amikor kinyitotta a postaládáját, volt dolga neki is elég. Mivel egyrészt üzent Ringer asszony, hogy feltétlen beszélni akar vele, másrészt üzent Hopf asszony, hogy el kéne neki a segítség. Harmadsorban pedig Fertréter is bedobott egy harmadik cédulát, hogy keresse meg, mert fontos. Mindegy hánykor. Ez állt a papíron. Most mit csináljon először? A karórája 17 óra 11-et mutatott. Akkor lemegyek Friedrich bácsihoz, és becsöngetett. Na, végre, hogy jössz! Fogadta az. Gyere be, üljél le! Jaj, nem tudok, szabadkozott ő, úgyhogy megálltak az ajtóban. És akkor, egész közel hajolva hozzá, azt mondta neki a Fertréter, hogy jobban kéne vigyáznod magadra, mert ezek itt, na, tudod, kikre gondolok, elég komoly az ügy, én már tapasztalt ember vagyok, és tudhatod, hogy nem akarok neked rosszat, úgyhogy jól figyeljél, mit mondok, mert azt mondom, hogy vigyázzál kicsit jobban magadra, mert ezek Erfurtból nem viccelnek. Ismerem én őket a régi időkből, ezek ugyanazok. Én tapasztalt ember vagyok. Szóval jobb, ha megfogadod, amit tanácsolok, és én azt tanácsolom, hogy bármi is az, amiben belekeveredtél, gyorsan keveredjél ki belőle, mert ezek nem viccelnek. Rád húzzák a vizes lepedőt, aztán nézheted magad, egy életre tönkretesznek, ha akarnak, én őszintén beszélek. Jó, értem, bólogatott Florian, és lassan elkezdett a kijárat felé araszolni, feltette mind a két kezét, hogy igen, ő komolyan veszi, és ha kell, megfogadja a tanácsot, de most már mennie kell. És nagyjából ugyanezt hallott a Ringer asszonytól is, amikor felért a könyvtárhoz, hogy jaj, már nagyon vártalak, mondta neki az, és felsóhajtott. Egy darabig csak nézte Floriant, már kezdett kínossá válni, milyen soká nézi, anélkül, hogy megszólalna. Ide figyelj, Florian, én úgy ismerlek téged, mint aki velem mindig őszintén beszél. Mondjad, tényleg nem tudsz semmit Köhler úrról? Ne, tette fel a kezét, aztán rögtön, ne válaszolj azonnal, üljél le ide, és gondold át jól, mit felelsz. És Florian leült a pult elé, a támla nélküli székre, és elgondolkozott. Aztán azt mondta, hogy nem tudja, mire gondol Ringer asszony. Mire? Mondta az ingerülten. Tudott-e azt nagyon jól? De Floriannak egyáltalán nem volt világos, mit akarhatnak megtudni tőle, és mire megértette és elmondta, hogy közvetlen értelemben az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy a Köhler úr nincs meg, szinte már késő is volt, mert Ringer asszony letorkolta, hogy túl soká gondolkoztál, te nem vagy velem teljesen őszinte, igaz? És erre nem tudott mit felelni, mert hát dehogy nem vagyok őszinte, mondta, csak nem tudom, mit tetszik akarni tőlem, mit mondjak. Tessék kérdezni nyugodtan. De Ringer asszony egyáltalán nem tudott nyugodtan kérdezni, amikor azt kérdezte ezután, hogy jártál te Köhler úrnál azelőtt, hogy elmondtad, hogy nem találtad otthon, mert nem nyitott ajtót? Hogy mikor jártam? Nem értem, rázta meg a fejét Florian. Azt kérdeztem, nézett rá még az eddigieknél is szigorúbban Ringer asszony, jártál-e azelőtt Köhler úrnál, mielőtt elmondtad nekem, hogy nem nyitott neked ajtót? Hát persze, hogy jártam, minden csütörtökön, és az utolsó csütörtökön is a Köhler úr meg utána eljött hozzám. Hozzád? Hova? Csodálkozott Ringer asszony. Igen, folytatta Florian, én hozzám eljött a Köhler úr, soha nem volt még nálam, nagyon boldog voltam, csak nagyon kifulladt a lépcsőkön, mert egy ideje már megint nem jó a lift. A feltréterünk már többször is. Állj! Állította meg Ringer asszony, ne térjél el a témától. Köhler járt nálad a Hochhausban? Miért a jóisten szerelmére? Hát, hogy rábeszéljen, hogy ne gondoljak arra, amire gondolok. És mire gondolsz? Hát, hogy a világnak vége lesz.

0: Az elmúlt percekben Krasznahorkai László Herst 07769 című könyvéből Máté Gábor olvasott fel részletet. A következőben az Utolsó farkas című mű első részét hallgatjuk meg. A felolvasó ismeretlen. Krasznahorkai László az Utolsó farkas című könyvének az első részét hallgattuk meg. Krasznahorkai László katartikus elbeszélésének egyetlen mondata páratlan művészi érzékenységgel mutat rá a civilizáció és a környezet katasztrofális összefüggéseire, a természet fenségére és a gondolkodás tragikumára. Az eredetileg 2009-ben írt, egyszerre ironikus és melankolikus szöveg így lesz napjainkban még aktuálisabb és még fontosabb.
1: Krasznahorkai László, az utolsó farkas. Épp nevetett, de ahhoz, hogy a nevetése felszabadult legyen, túlságosan is el volt foglalva azzal, van-e egyáltalán különbség a hiába valóság súlya és a megvetés között, meg hogy az egész mire vonatkozik? Mert úgy volt vele, hogy megmásíthatatlanul mindenre vonatkozik, ami sugárzik mindenből és mindenhonnan. Márpedig, ha valami mindenre és mindenhonnan, akkor elég nehezen meghatározható, mire is, meg honnan is. Minden esetre nem szívből jövő nevetés volt, mert hiába valóság és megvetés, ez nyomta le a napjait. Nem csinált semmit, az égvilágon semmit, lógott erre-arra, órákig üldögélt a spársványban, az elsüveg Sternburger mellett, és körülötte minden csordultig volt hiába valósággal, és rá a megvetés. Néha csillapodott, néha megfeledkezett róla, és csak bámult maga elé, teljesen tompán, csak bámult hosszú percekig egy repedést, vagy egy foltot a deszkapadlón, a bárban. Hiszen ez volt a legegyszerűbb, ébredés után azonnal lemenni a sarokra, és kezdeni ott, és ott is fejezni be. Nem mintha agyonitta volna magát, ahhoz pénze se volt, meg egyáltalán. Inkább csak megszokásból, és mivel egyszer valamikor a legolcsóbbat választotta, és azt mondta, Sternburger bitte? Azóta folyton azt hoztak neki, ha meglátták, nem kellett szólnia, belépett a spánsvájba, és már ott is volt a Sternburger az asztalán. Nem ivott bele igazán persze, csak bele-bele nyalt, hogy maradhasson, és maradt is általában 2-3 óra hosszat, de akkor is csak azért hagyta ott az asztalt, hogy tegyen egy kört odakint a Hauptstrasse mocskos járdáin, el a Göben felé, aztán tovább a Kleistpark előtt a Kaiser Wilhelm Platzig. Ott át a Halasnál, meg a Humana Second Handnél a másik oldalra, hogy már menjen is visszafelé, és a járda iszonyatosan mocskos volt. Állandóan köptek, akár fiatal, akár öreg, mindenki állandóan köpött, ahogy ment, vagy állt valahol. Még akkor is köptek, ha néztek egy kirakatot, vagy várták a buszt. És talán ezért, és ettől ragadt az egész, ahogy ment. Itt nem lehetett sétálni, mert az ember rögtön úgy érezte, mentem beleragad. Itt kellett egy bizonyos sebesség, az úgynevezett járás, ahogy elnevezte, hogy ne érezzen semmit. Ráadásul a kapubejárókban is gyakran ott csillogott a még az éjjel odafagyott hányadék, és a falak is mocskosak voltak. Már a rájuk fújt kurd graffitiket is leáztatta az idő. Egy szóval a Hauptstrasse, ez volt a kezdet és ez volt a vég. Épp nevetett, de másodszor nem is olvasta el, legalábbis egy darabig egyáltalán nem nyúlt a levélhez. Micsoda szamárság, mondta a magyar pultosnak, de az csak nézett rá, kérdőn felvonta a szemöldökét. Nem hallotta, mit mondanak neki, annyira bömböltette a zenét. A legnyálasabb török pop ment, mint mindig a Spárschweinben. Vagy Mustafa Sandal, vagy Tarkan, vagy Mustafa Sandal, amit nem nagyon lehetett megmagyarázni, mert hiába akarta ezzel a tulaj becsalogatni ide, egy bárba, ahol alkoholt is mértek. Törökök egyre inkább csak tévedésből jöttek. Á, semmi, intett neki, és kinézett az ablakon. De nem volt odakint nézni való. Drogosok vártak valamire a Spánsvány mellett, neki dőlve a falnak, és bádog szürke volt az ég, nem volt mit nézni. Hiába valóság és megvetés, Eltolta magától a levelet, még arra se nagyon volt kedve, hogy összegyűrje és megcélozza vele a legközelebbi szemetest. Agyrém, mondta a pultosnak, és felnevetett, de az már egyáltalán nem reagált, meg amúgy is minek magyarázta volna el neki, hogy ez vagy valami idióta reklám, vagy összetévesztik valakivel, mert komoly az nem lehet. Pedig komoly volt, nagyon is komoly, mint később kiderült. Csak az egész ügy mégis teljesen komolytalan, mert bár tényleg neki címezték, és tényleg Madridból érkezett. Ő nem lehetett, akinek azt írták, hogy meghívják Extremadurába. Ismeretlen alapítvány, ismeretlen nevek, meg hogy nincs-e kedve eltölteni egy-két hetet náluk, és írni valamit a tartományról, még hogy nincs-e kedve. Itt él évek óta a Hauptstrasse leharcolt sivatagában. Ha 300 eurót keres egy-egy lektorálással, akkor megvan belőle egy ideig. Nyilvánvalóan tévedés, amit úgy lehet megmagyarázni, hogy vagy évekkel ezelőtt adták fel, az itteni postától kitelik, hogy csak most kézbesítik ki, vagy nem tudnak róla, hogy akit hívnak, az nincs már. A név az stimmel, forgatta este a levelet, mert mégse dobta ki, de a név mögött már nem él senki, itt nincs semmiféle professzor. Az ő neve előtt lehet, hogy egykor létezett valami efféle cím, de már hosszú évek óta nem volt értelme az efféle használatnak. Már évek óta nem és semmi. Hajdanán, amikor még nem tudta, hogy nincs tovább a gondolkodással, és írt néhány olvashatatlan könyvet, halmozottan hátrányos mondatok, nyomasztó logika, fullasztó terminológiák sorra egymás után, elég gyorsan kiderült, hogy a kutyának se kellenek természetesen. És így neki, mint filozófusnak már azelőtt befellegzett, hogy komolyabban megismerték volna, mire vonatkoznak ezek a mondatok, ez a logika és ez a terminológia. Viszont pénze se volt éppen, úgyhogy képtelen volt azonnal kidobni az egészet. Mindent fizetnek, írták, a repülőköltséget, a szállodaköltséget. Autó és tolmács várja önt Madridban, és lekíséri hozzánk Cáceresbe, vagy Badajozba, és fizetünk önnek egy írásért ennyi meg ennyi eurót. Na, ezt nem tudta kiverni a fejéből. Ült az ágyon, ölében a levéllel, és elképzelte, mit csinálna ennyi meg ennyi euróval. Pontosan úgy ment minden, mint amikor reklámokban megnevezték az embert, hogy te, pont te nem mondhatsz le ennyiről meg ennyiről, és csak ezt meg ezt kell tenned. Agyrém, mondta maga elé, és bámult kifelé az ablakon. De csak önmagát látta, egy hatalmas tükörkopasz fejet. És a másnap reggel ugyanúgy kezdődött, mint az előző, nehéz ébredés le a spársványba, a Sternburger íze a hideg üvegből. Ahogy mindig, a magyar, akihez egyébként még a legközelebbi kapcsolat fűzte, valahogy sohasem volt képes puhán letenni. Ez rettenetesen idegesítette, nehéz volt megmagyarázni, de a legszívesebben bemosott volna a rohadéknak, hogy miért nem képes puhán letenni elé azt az üveget? Miért kell lecsapni folyton? Odakint megint az a bádog szürke ég, semmi fény. Drogosok a falnál, a járda ragadt, keserű volt a szája. Hiába valóság és megvetés, elkódorgott a Göbenig, aztán a Kleist Park után a Kaiser Wilhelmnél át a túloldalra, honnan a halas meg a Humana Second Hand előtt vissza a spársványhoz, de a levelét mégsem dobta ki, ott lapult a zsebében. Újra elővette a spársványban. Elolvasta, és hát ezt bizony neki írták, ez ő szögezte le. És a tegnapi állításhoz képest most halványan elkezdett hinni benne, hogy nincs tévedés, és nem is volt, mert hamar megérkezett az ő válaszára, amit egy e-mailben küldött el a szomszédos telekafé egyik asztaláról, a megerősítés, hogy várják. Ő határozza meg az időpontot, mikor érkezik, és addig marad, ameddig jól esik. Még mindig nem hiszem el, mondogatta a magyarnak a spársványban. Ment a Hauptstrasse ragacsos járdáin, és megpróbálta hozzáigazítani magát a gondolathoz, hogy bármikor elrepülhet innen, el Extremadurába, azt se tudtam, mi az az Extremadura. Két ismerőse volt Spanyolországban, egykori önzetlen fordítója és egykori önzetlen kiadója, de azokkal is, hogy lefordított könyveit kezdték eladhatatlanságuk miatt értelemszerűen bezúzni. Megszakadt a kapcsolata évekkel ezelőtt, amikor egyébként megszakadt mindenkivel. Na, ez volt az egyetlen lehetőség nekik írni és megkérdezni, hogy mi ez, hogy elhiggye vagy ne, vagy hogy ha ez igaz, akkor ez az Extremadura, ez most akkor azonos a római Lusitániával? És írt, és ment a telekaféba, és ott volt a válasz, hogy nem. Extremadura az egykori Lusitániának a mostani Spanyolországra eső része. Tehát egy tartomány Portugália felé, alul Andalúzia, felül Castilla-i León. És onnan származnak a konkvisztádorok. De mégis kérdezte ez a hajdani fordító, meg ez a hajdani kiadó, és érezhető volt a megdöbbenésük, hogy éppen ő, aki régen arról volt nevezetes, hogy rendkívüli adathalmazzal járkált a fejében, ilyen elemi dolgokkal már nincs tisztában, hova csúszhatott ez az ember. Volt nyilvánvaló a válaszlevelekből, hogy ezt kérdezik maguktól. Mégis kérdezték tőle, és jó nagy lóbetűket használtak ezen a ponton az e-mailekben. Mi a fenét keresnél te Extremadurában? Nincs ott semmi. Hatalmas, kegyetlen, sivár, sík terület egy kis hegyvidékkel itt-ott, főleg a határ felé, rettentő szárazság, kopár hegyek, szikkadt föld, ember alig. Mert ott a legnehezebb az élet, súlyos nyomor és száraz űr. Minek mennél te Extremadurába? Gyere inkább, ajánlotta ez a két melegszívű filozófia barát, hozzánk, Barcelona, az igen. De nem, mondta ő a pultosnak, aki bosszúsan nézett rá, mert annak ellenére, hogy ezúttal lehalkította valamelyest a magnót, megint nem értette a másik, mit akar. Nem, ő Extremadurába megy, ha tényleg nincs ott semmi, akkor ő se igen tűnik fel senkinek. Csak ez a meghívás legyen igaz, mert még mindig hitetlenkedett, épp annyira, amennyire kezdte feszélyezni is a dolog. Nézte kint a drogosokat, ahogy támasztják a falat, nézte az asztalt, a padlót, a pult oldalát, és azt mondta magának, Extremadura, és küldött még egy e-mailt. És a válasz még egyértelműbb volt, mint eddig. És hát akkor ez az egész igaz, mondta a magyarnak. Mi igaz? Kérdezte az, mindegy, legyintett ő, aztán intett neki, hogy kér egy újabb üveggel, ennyi meg ennyi euró. Olyan szomorúan hangzott, hogy éppen ennyi meg ennyi, nézte a járókelőket, ahogy köbdösnek. Egy vagyom, mondta csak úgy magának a nagy kerékpárjavító kirakata előtt, és azt írta a badahozi központba a szomszédos telekafé második számú gépéről, hogy legyen február 21. Csak úgy odaírta az e-mailbe, mert írhatott volna 22-t, vagy 24-et, vagy márciust, vagy áprilist is. Megnyomta az Entert a koszos kompjúteren, és így lett február 21. Egy hétre mennék, írta óvatosan. Nagyszerű, felelték Extremadurából. Már is küldjük a jegyét. És a jegy megérkezett. És várni fogjuk önt, és onnantól külön tolmácsa és autója lesz sofőrrel. Minden a rendelkezésére áll. És már a repülőn ült, amikor elkezdte kétfelé húzni az agyában egy erő, mert világos volt, hogy hibát követett el. Hisz vagy összekeverik valakivel, vagy az a valaki, akivel összekeverik, ő ugyan, viszont ez az ő már tulajdonképpen nem létezik. Nem, mesélte aztán később.

Az elmúlt percekben Krasznahorkai Lászlóval, magyar íróval ismerkedtünk meg jobban, aki 1954. január 5-én született Gyulán.

0: Irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkat hallották, melyet Lukács Orsolya szerkesztett.

Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban, június 25-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük. 14 órakor ismét híreink következnek. 14 óra 15 perckor vers rovatunkkal várom Önöket, melyben ma Ady Endre, az Istenkereső Lárma című költeménye csendül fel. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket a következő két órában.

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán államfő holnapra várja a nyugatbarát pártok képviselőinek kormányalakítási javaslatait. 10 év múlva 90%-os lehet a GDP arányos államadóságunk. Újabb tiltakozásra készülnek a pedagógusok, 160 ezer aláírást visznek a parlamentbe. Az RMDS világosabbá teszi az alkalmi munkavállalás szabályait szervezetek és egyházi intézmények számára. Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Holnapra várja Nikus Ordán államfő, hogy a nyugatbarát pártok javaslatokat tegyenek neki a következő kormányra vonatkozóan. Közölte Nikus Ordán tegnap este Kolozsváron. A miniszterelnök kinevezésével kapcsolatban, mint tudják, tegnap tárgyalássorozatot folytattunk, amelynek eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyugatbarát kisebbségi kormányunk lesz, és most a pártok abban a szakaszban vannak, amikor vállalták, hogy feltételeket fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy anélkül, hogy a kormány részét képeznék, támogassák a kisebbségi kormányt, fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy reméli a pártok betartják az ígéretüket. Nagyjából ennél tartunk, és remélem, hogy komolyan veszik a dolgot, hogy minél hamarabb lezárhassuk az ügyet, jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy van esély Soring Rindeanu-nak, a szociáldemokrata pártelnökének a miniszterelnöki kinevezésre, Nikus Ordán így válaszolt. Lássuk, mit fogadnak el a pártok. Mint ismeretes, a PESZEDE elnöksége tegnap egyhangulag úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és hogy a pártelnöke legyen a miniszterelnök jelölt. Tavaly 4,5% ponttal nőtt az államadóság, idén pedig várhatóan 2,3% ponttal fog. Az Európai Bizottság tegnap közzétett konvergencia jelentése szerint az idei év végén Románia államadósága bruttó hazai termék 61,6%-ával lesz egyenértékű, 2027 végére pedig 63,4%-ra nő, írja az ekonomika.net. Ez villámgyors növekedés, figyelembe véve, hogy 2024 végén még csak 54,8%-on álltunk. Az Európai Bizottság arra számít, hogy az adósságállomány gyors ütemben fog hízni az előttünk álló években. 2036-ban már hozzávetőleges 90%-os lesz. Középtávon a közadóság fenntarthatóságának magas a kockázata, olvasható a jelentésben. Az Európai Bizottság megállapította, hogy Románia nem tesz eleget az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek, amiben semmi újdonság nincs. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly sikerült 9,3%-ról 7,9%-ra csökkenteni a költségvetési hiányt, amely azonban még nagyon messze van a 3%-os referencia árértéktől. Az Európai Bizottság arra számít, hogy idén 7% lesz az infláció átlagos értéke, jövőre pedig 3,7%-ra csökken. A jelentés azt is megállapította, hogy intézményi tekintetben Románia gyengébben teljesít, mint az eurózóna államai, főleg a korrupció elleni harc tekintetében. Tiltakozó akciót szerveztek ma 11 órától a parlament épülete előtt a tanügyi szakszervezetek. A megmozduláson több mint 160 ezer aláírást adtak át a törvényhozóknak, és azt kérték a képviselőktől és szenátoroktól, hogy változtassanak az oktatást érintő jogszabályon. Tájékoztatott az ECSEH Press. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Háret Oktatási Szakszervezetek Szövetsége és az Alma Máret Országos Szakszervezeti Szövetsége közös közleménye szerint olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, amely szerintük javítaná az oktatási rendszer működését. Emellett szeretnék eltörölni a 2025. évi 141-es számú törvény több előírását is, mert szerintük azok hátrányosan érintik az iskolákat és a pedagógusokat. A szakszervezetek többek között azt is kérik, hogy kisebb létszámúak legyenek az osztályok, a tanároknak ne kelljen a korábbinál több órát tartaniuk, és kapjanak anyagi támogatást azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű településeken vállalnak munkát. Azt is szeretnék, hogy tanári pályára készülő egyetemisták magasabb ösztöndíjakat kapjanak, az óradíjas pedagógusok kifizetését pedig igazságosabban számolják ki. A követelések között szerepel az is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott diákok az egyetemi alapképzés ideje alatt is megőrizhessék ösztöndíjukat, ha továbbra is kiemelkedő teljesítményeket érnek el. Elfogadó jelentést kapott a Szenátus munkaügyi bizottságában az RMDS törvénytervezete, amely szerint ezentúl a civil szervezetek és alapítványok, illetve egyházi intézmények is foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A tervezet célja, hogy a törvény a valós élethelyzetekhez igazodjon. Segítse a közösségi intézmények munkáját, biztosítson jogi védelmet az alkalmi munkavállalóknak, és tegye kiszámíthatóbbá az alkalmi munkavégzés szabályait. A jelenlegi szabályozás értelmezése során ugyanis több esetben bizonytalanság merült fel azzal kapcsolatban, hogy egy civil szervezet, alapítvány vagy egyházi intézmény alkalmazhat-e alkalmi munkavállalókat olyan időszakos vagy eseti feladatok elvégzésére, amelyek nem igényelnek szakképesítést. Ennek értelmében a javaslat egy gyakorlati problémát kíván rendezni, hiszen pontosítja, hogy kik foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A kezdeményezés hozzájárulhat a fekete munka visszaszorításához is, mivel egyértelműbb szabályokat teremt a szervezetek és intézmények számára, amelyek eddig a bizonytalan jogértelmezés miatt nehezen tudták jogszerűen alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát. A tervezet a szenátusi munkálatokat követően a képviselőház elé kerül, ahol a végső döntést hozzák meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepres hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most mesekosár rovatunk következik, melyben ma Pumukli című mesének következő részét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Pumukli és a tejszínhab. Édermesternél általában sosem volt tejszínhab, de látogatóba várta unokatestvérét Irmát, az ő Fritzl fiával, és a tiszteletükre egy egész tál tejszínhabot vett. Pumukli áhítatosan állt a fehér hegy előtt, mert ilyet még sosem látott. Éder mosolyogva adott neki egy kanálnyit kóstolóba. Pumukli majd kibújt a bőréből, annyira ízlett neki. Kapott még egy kanállal, de ennyivel be kellett érnie. Majd megeheted azt, ami marad, ígérte a mester. És ha nem marad? Biztosan marad, vigasztalta az asztalos. Én nem igen eszem a habot, Irmi vigyáz az alakjára, a többit meg Fritz nem tudja egyedül megenni. De Pumukli bizalmatlansága nem szűnt meg. És amikor Irma megérkezett, és nem csak a fiát, hanem a falánk Daxli kutyáját is elhozta, lőttek a kobold lelki békéjének. Aggodalmát csak fokozták Irma szavai. A tejszínhabot Fritzl minden mennyiségben képes megenni, ugye, Fritzl drágám? Mire Fritzl lelkesen bólogatott. Elképzelhető, milyen érzelmek dúltak Pumukli lelkében, amikor leültek az uzsonnához. Fritz egyből két púpos merőkanál habot kapott a tányérjára. De ne egyél gyorsan, mert rosszul leszel, figyelmeztette az anyja. Fritz mégis sebesen habzsolt, ennek ellenére kapott még két kanál habot. A hab azonban hirtelen szerte szétfröccsent, Fritz pedig ilyetében elejtette a kanalat. Anyukája bosszusan törülgette a habot a ruhájáról és korholta. Nem tudsz vigyázni! Fritz hüledezve bámult a habjára. Éder viszont, aki tudta, hogy kialudas a dologban, így szólt, Irma számára teljesen érthetetlenül. Ha ez még egyszer előfordul, akkor az utolsó cseppig megesszük az egészet. És kiment a konyhába, felmosóronyért. Pumukli dűtől remegve koslatott utána. Nem tartod meg a szavad, állt elébe. Fritz fölfalhatja az egész habot, én meg... Éder nyugtatgatta. Az egész adagomat megkapod, ami a tányéromon van. Én nem eszem habot. És így is történt. Amikor az edényeket kivitték a konyhába, Éder tányérján több hab maradt, mint amennyit egy kis kobold meg tud enni. Pumukli élvezettel torkoskodott, de nem sokáig. Fritzlt elküldték Daxlit sétáltatni. A konyha előtt haladva eszébe jutott, amit a nagybácsia mondott neki, hogy annyi habot ehet, amennyi belefér. No, és hát nem maradt még egy csomó éder tányérján? Dehogy nem. Fritz újra nekilátott, és a Daxli is kapott egy kanállal, mert olyan esdeklően nézett rá. Na de miért jött hirtelen ebbe a kutyába? Olyan kergén futkosott körbe a konyhában, és olyan keservesen vonított, hogy kicsődítette Irmát és Édert. Nem is sejtették, hogy a dühös Pumukli jó erősen belecsípett a kutyába. Mindenki az egész testében remegő állattal foglalatoskodott. Nem vették mindjárt észre, hogy a hab úgy tűnik el a tányérról, mintha elolvadna, és a tányér úgy ragyog, mintha frissen mosták volna el. Legelőször Éder lett rá figyelmes. Vajon Fritz vagy Pumukli? Ekkor Irma is ránézett a tányérra. Fritz, az egész tányérral rosszul leszel, jajongott. Előre látom, hogy akkor fog rád jönni, amikor felszállunk a villamosra. De nem jutottak el a villamosig. Miután elköszöntek, még Éder háza előtt Fritz arca elzöldült, és azonnal vissza kellett fordulniuk. Éder kirohant a fürdőszobába gyomorkeserőjét, amit a fiúnak a konyhában kockacukorba itatva adott be. Pumuklinak ezt látván szintén forogni kezdett a gyomra. Rémülten szaladt a fürdőszobába, és mivel neki nem volt kockacukra, csak úgy gyalogosan húzott egyet az üvegből. Csak hogy alig csorogtak le az első cseppek a torkán, szörnyen köhögnie kellett, olyan erős volt a gyógyszer. Levegőért kapkodott, köhögött, krákogott. Éder az előszobán áthaladva meghallotta, és besietett a fürdőszobába. Mi történt az ég szerelmére? Kérdezte a ziháló Pumuklit, aki a gyomor keserűs üvegre mutatott, és kétségbe esetten tovább köhögött. Most már Irma is meghallotta a köhögést, és odaszaladt. Franz, mi bajod? Mit volt mit tennie Édernek? Kénytelen volt köhögni, kahogni, harákolni, hogy túlharsogja Pumuklit. Semmi, dadogott köhögve, és kitolta Irmát a fürdőszobából. Pumukli viszont jobban lett. De mi lelte a Daxlit, aki halkan vinnyogba suttyogott be a fürdőszobába? Te is rosszul vagy? Kérdezte Pumukli részvéttel. Erre csak egy orvosság van. Döntötte bele már is a kutyába a maradék gyomorkesejűt. A Daxli hangos vonyítással iszkolt el. Látod, ettől egyből magadhoz térsz, kiáltott utána a kobold. És mivel ő is magához tért, odaszaladt Éderhez. Az asztalos mester közben másodszor is búcsút vett unokatestvérétől, és a vendégek eltávoztak. Mikor rendezünk ismét ilyen kellemes tejszínhabos gyomorkeserves uzsonnát? Tudakolta Pumukli. Éder mosolyogva tiltakozott. A habból egy darabig elég, a szem gyakorta többet kíván, mint amennyi a gyomorba belefér. Pumukli beleült a hintájába, és eltűnődött. Fogalma sem volt róla, hogy mekkora a gyomra, és az is mindegy volt neki, hogy több vagy kevesebb fér bele, mint amennyit a szeme kíván, csak mindig elég habot, vagy kekszet, vagy akár csoki pudingot tömhessen bele.

Mesekosár rovatunkban ma Pumukli című mesének egy részét hallgattuk meg. A következőkben Áhíta csendül. A mai Áhíta címe garantált eredmények. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Péter második levele első fejezetének 10. verse.

A mai állított szerzője Rich Porzio, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Bátyámmal együtt edzettünk a konditeremben, s gyakran bátorított, hogy nehezebb súlyokat is emeljek, hiszen ott van és támogat. Kész volt segíteni, biztosított róla, hogy sikerülni fog. Néha nem is tudtam, melyikünk emelte a súly nagyobb részét. Akárhogy is történt, lassabban erősebb lettem. Ahogy a bátyám is segített és támogatott, a Péter második levelének első fejezete is elénk ad egy tervet hitünk fejlesztésére, garantált eredményekkel. Felsorolja, hogy hitünk építéséért milyen viselkedést és hozzáállást kell magunkévá tennünk, s előre mutat az eredményre is. Nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Ha Jézus életének gyakorlatát és elveit alkalmazzuk, ígéretesebb jövő áll előttünk, erősebbé válunk. A Szentírásból merítve és annak vezetése alatt rendítetlen bizonyosságot kapunk, hogy Isten velünk van és gondoskodik rólunk. Nem kell félnünk, hogy elborít a világ sötétsége, hiszen támogató barátunk Jézus, aki a bővölködő élet reménységét adja.

Imádkozzunk! Drága Úrunk, adj lelki növekedést a veled való úton, hogy egyre jobban bízzunk igéd bölcsességében. Ámen. A Biblia erőt és bölcsességet ad nekem, hangsúlyozza Rich Porzio, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki bátorításra szorul.

A napáhítatát hallhatták, jó magam tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Június 25-ét írunk. Ez az év 176. szökő évben 177. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 189 nap van hátra. Tekintsük át június 25-i kalendáriumunkat, hogy milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. Kezdjük elsőként a történelmi eseményekkel. 1530-ban ezen a napon olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 1741-ben Pozsonyban a Szent Koronával magyar királynővé koronázták Mária Teréziát. 1950-ben ezen a napon kezdődött a koreai háború. Észak-Korea megtámadta a Dél-Koreát. 1984. június 25-én Bukarestben hivatalosan megkezdődtek a köztársasági palota, akkor Casa Republici, ma Casa Popolului, és a szocializmus győzelme sugárút építési munkálatai, miután Ceausescu a belváros nagy részét lebontatta azért, hogy helyébe szocialista-realista stílusú új városközpontot építsen. következő percekben a nap híresebb szülötteire emlékezünk. 1803. június 25-én született Algyógyon gróf Kun Kocsárt, földbirtokos, művelődés politikus, országgyűlési képviselő, aki miután 1868-ban visszavonult a politikai életből, kizárólag gazdaságának, a művelődésnek és a református egyháznak szentelte életét. 1885-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója volt. 1888-ban pedig teljes vagyonából földműves iskolát alapított Algyógyon, hogy a magyar falvaknak a modern gazdálkodáshoz értő mintagazdákat neveljenek. 1895-ben hunyt el Szászvároson. 1992-ben az M.K. róla elnevezett díjat alapított, amelyet az erdélyi magyarságért kifejtett munkáért adnak át. 1852-ben született Antoni Gaudí katalán építész, a híres barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. Tanulmányaira nagy hatással volt az angol John Ruskin. Korai épületeire jellemző a mór, majd a gótikus stílus, arab-perzsa, illetve francia neogótikus elemei, ám jellemzően az organikus építészet képviselője. Egyes szakírók ezt katalán modernizmusnak nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, bútorokat, sőt, míves csempéket is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia temploma. A keleti szárny 1891 és 1900 között, a nyugati szárny 1954 és 1985 között épült. Ma is épülő tornyai közül a legmagasabb, az eredeti tervek szerint 172,5 méter magas lesz, így ez magasabb lesz a jelenlegi legmagasabb templomtoronynál, az ulmi székesegyház tornyánál. Ezt a magasságot úgy választották meg, hogy messziről is látni lehessen, de ne legyen magasabb a környező hegyeknél, hogy az ember műve ne magasodjon az Istené fölé. Ez 1887-ben született Karinti Frigyes, író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinti diákori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem, felnőttnek is kedves olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelvnek bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskerim, és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine, Milne műveit tolmácsolta. Mégis humoreszkiei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg. Stockholmban Olive Krona, a híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az utazás a koponyám körül. 1894-ben született Hermann Oberth, erdélyi szász fizikus, az űrkutatás egyik úttörője. 1922-ben a rakéta tudományról szóló doktori értekezését visszautasították, mint utopisztikust.
A 92 oldalas művet saját kiadásában jelentette meg Dirac Étée zu den Planetenräumen, Rakéta a világűrbe címmel. 1929-ben ezt tovább bővítette 429 oldalnyira, Wegezur Raumschifffahrt, utak az űrhajózáshoz címen. Obert később úgy nyilatkozott, hogy akarattal nem választott másik doktori diszertációt. Magamban azt mondtam, be fogom bizonyítani, hogy doktori cím nélkül is nagyobb tudós leszek, mint néhányan közületek. Végül is néhány év múlva ugyanazzal a dolgozattal szerzett doktori címet a Kolozsvári Egyetemen. 1929 őszén Obert elindította az első folyékony üzemanyagú rakétáját. A kísérletben tanítványai a Berlini Műszaki Egyetem hallgatói segítették, köztük Werner von Braun is. 1897-ben született Fekete Lajos, erdélyi Fekete, magyar unitárius lelkész, író-költő. Kötetbe gyűjtött versei a Pusztai Vándorlás 1928-ban, regénye pedig az Ének a viharban 1936-ban jelent meg. 1903-ban ezen a napon megszületett George Orwell, eredeti nevén Eric Arthur Blair, angol író, kritikus, újságíró. Az indiai Motiháriban látta meg a napvilágot. 1911-ben anyjával és nővérével Angliába költözött, hogy tanulmányait ott kezdhesse meg. Írói vezeték neveként egy lakhelyéhez közeli folyó nevét választotta. 1938-ban jelent meg a spanyolországi élményeiből táplálkozó Hódolat Katalóniának című könyve. 1943-44-ben írta meg a Szovjetunió és a kommunista ideológia maró szatíriáját nyújtó Állatfarmot, amely a háború idején, lévén a Szovjetunió Anglia szövetségese volt, nem jelenhetett meg. Felesége halála után a skót partok közelében levő Jura szigetén telepedett le. Itt írta meg híres regényét, az 1984-et, amely megjósolta a civilizációt uraló, fokozatosan bürokratizálódó totalitárius rendszert. A könyvet 1949-ben adták ki. 1920-ban született Papp Géza, erdély magyar természettudományi szakíró főiskolai tanár. Tudományos körökben és a közéletben általában, mint az időjárástan kutatóját ismerték és becsülték. 1929-ben jött a világra Pál Árpád, matematikus csillagász. A kolozsvári csillagvizsgálóban főkutató volt, a Bolyai Tudomány Egyetemen 56 és 59 között adjunktus. Az Egyesített Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem tanára 1995-ös nyugdíjazásáig. 1937-ben született Dorél Visen, színész költő, 1993-tól 2000-ig a kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház igazgatója volt. Több mint 40 színpadi szerepet játszott, több mint 50 román és nemzetközi filmprodukcióban játszott főszerepeket is. Románia egyik legelismertebb színésze, azon kevesek egyike, akik szilárd európai hírnévre tettek szert. 1997 után 4 verses kötete jelent meg. 1943-ban jött a világra Kolozsváron Molnár Erzsébet, erdély magyar ifjúsági író, szerkesztő, műfordító. A gyermek és ifjúsági irodalomról, óvodai színjátszásról szóló írásait szakfolyóiratok közölték. Eredeti meséivel és fordításokkal a Nagyapó mesefája könyvsorozat munkatársa volt. Eljöhetné a hozzám című színdarabját a kolozsvári Bábszínház játszotta. következő percekben azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1483-ban távozott az élők sorából 5. Eduárd angol király, 4. Eduárd fia. 1767-ben hunyt el Georg Philipp Telemann német zeneszerző. 1822-ben hunyt el E.T.A. Hoffmann, a német romantik egyik kiemelkedő írója, továbbá komponista, zenekritikus, karmester, jogász, grafikus és karikaturista. 1950-ben hunyt el József Jolán, író, József Attila és József Etelka nővére. Számos elbeszélést és tárcát írt, dolgozott a Híd és az Est című lapnál. 2 főműve, József Attila élete és a Város perevén, József Attila ifjúkori életregénye. Nagy segítséget nyújtott öccse életének feltárásához.
1984-ben távozott az élők sorából Michel Foucault, francia történész, filozófus. 1997-ben hunyt el Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, a Francia Akadémia tagja. 2009-ben hunyt el Michael Jackson, amerikai énekes.

Ünnepnapok, világnapok is kapcsolódnak június 25-éhez. Ez a Barlangok napja. Szlovéniában a Nemzet napja. Az ország függetlenségének kikiáltása, elszakadás Jugoszláviától. Horvátországban a függetlenség napja, a szintén a Jugoszláviától való elszakadás emlékére, ahogy Mozambikban is a függetlenség napja, az ország függetlenségének kikiáltása a portugál gyarmati sorból.

0: Most névnaposainkat köszöntjük fel.
1: A mai napon, június 25-én a következő névnapokat ünnepeljük. Vilmos, Viola és Vilma. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. Viola. A latin eredetű virágnév sok nyelven vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelma rövidülése, a német Wilhelm férfi névnői párja, jelentése erős akaratú védelmező. Köszöntünk tehát a mai napon, június 25-én minden Vilmos, Viola és Vilma nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a

www.agnusradio.ru honlapon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok. Utána versrovatunkba várom önöket, melyben Ady Endre az Isten kereső lárma című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán államfő holnapra várja a nyugatbarát pártok képviselőinek kormányalakítási javaslatait. 10 év múlva 90%-os lehet a GDP arányos államadóságunk. Újabb tiltakozásra készülnek a pedagógusok, 160 ezer aláírást visznek a parlamentbe. Az RMDS világosabbá teszi az alkalmi munkavállalás szabályait szervezetek és egyházi intézmények számára. Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Holnapra várja Nikus Ordán államfő, hogy a nyugatbarát pártok javaslatokat tegyenek neki a következő kormányra vonatkozóan, közölte Nikus Ordán tegnap este Kolozsváron. A miniszterelnök kinevezésével kapcsolatban, mint tudják, tegnap tárgyalássorozatot folytattunk, amelynek eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyugatbarát kisebbségi kormányunk lesz, és most a pártok abban a szakaszban vannak, amikor vállalták, hogy feltételeket fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy anélkül, hogy a kormány részét képeznék, támogassák a kisebbségi kormányt, fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy reméli a pártok betartják az ígéretüket. Nagyjából ennél tartunk, és remélem, hogy komolyan veszik a dolgot, hogy minél hamarabb lezárhassuk az ügyet, jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy van esély Soring Rindeanu-nak, a szociáldemokrata pártelnökének a miniszterelnöki kinevezésre, Nikus Ordán így válaszolt. Lássuk, mit fogadnak el a pártok. Mint ismeretes, a PESZEDE elnöksége tegnap egyhangulag úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és hogy a pártelnöke legyen a miniszterelnök jelölt. Tavaly 4,5%-ponttal nőtt az államadóság, idén pedig várhatóan 2,3%-ponttal fog. Az Európai Bizottság tegnap közzétett konvergencia jelentése szerint az idei év végén Románia államadósága a bruttó hazai termék 61,6%-ával lesz egyenértékű, 2027 végére pedig 63,4%-ra nő, írja az ekonomika.net. Ez villámgyors növekedés, figyelembe véve, hogy 2024 végén még csak 54,8%-on álltunk. Az Európai Bizottság arra számít, hogy az adósságállomány gyors ütemben fog hízni az előttünk álló években. 2036-ban már hozzávetőleges 90%-os lesz. Középtávon a közadóság fenntarthatóságának magas a kockázata, olvasható a jelentésben. Az Európai Bizottság megállapította, hogy Románia nem tesz eleget az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek, amiben semmi újdonság nincs. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly sikerült 9,3%-ról 7,9%-ra csökkenteni a költségvetési hiányt, amely azonban még nagyon messze van a 3%-os referencia árértéktől. Az Európai Bizottság arra számít, hogy idén 7% lesz az infláció átlagos értéke, jövőre pedig 3,7%-ra csökken. A jelentés azt is megállapította, hogy intézményi tekintetben Románia gyengébben teljesít, mint az eurózóna államai, főleg a korrupció elleni harc tekintetében. Tiltakozó akciót szerveztek ma 11 órától a parlament épülete előtt a tanügyi szakszervezetek. A megmozduláson több mint 160 ezer aláírást adtak át a törvényhozóknak, és azt kérték a képviselőktől és szenátoroktól, hogy változtassanak az oktatást érintő jogszabályon. Tájékoztatott az Ecsepressz. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Háret Oktatási Szakszervezetek Szövetsége és az Alma Máret Országos Szakszervezeti Szövetsége közös közleménye szerint olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, amely szerintük javítaná az oktatási rendszer működését. Emellett szeretnék eltörölni a 2025. évi 141-es számú törvény több előírását is, mert szerintük azok hátrányosan érintik az iskolákat és a pedagógusokat. A szakszervezetek többek között azt is kérik, hogy kisebb létszámúak legyenek az osztályok, a tanároknak ne kelljen a korábbinál több órát tartaniuk, és kapjanak anyagi támogatást azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű településeken vállalnak munkát. Azt is szeretnék, hogy tanár pályára készülő egyetemisták magasabb ösztöndíjakat kapjanak, az óradíjas pedagógusok kifizetését pedig igazságosabban számolják ki. A követelések között szerepel az is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott diákok az egyetemi alapképzés ideje alatt is megőrizhessék ösztöndíjukat, ha továbbra is kiemelkedő teljesítményeket érnek el. Elfogadó jelentést kapott a Szenátus Munkaügyi Bizottságában az RMDS törvénytervezete, amely szerint ezentúl a civil szervezetek és alapítványok, illetve egyházi intézmények is foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A tervezet célja, hogy a törvény a valós élethelyzetekhez igazodjon. Segítse a közösségi intézmények munkáját, biztosítson jogi védelmet az alkalmi munkavállalóknak, és tegye kiszámíthatóbbá az alkalmi munkavégzés szabályait. A jelenlegi szabályozás értelmezése során ugyanis több esetben bizonytalanság merült fel azzal kapcsolatban, hogy egy civil szervezet, alapítvány vagy egyházi intézmény alkalmazhat-e alkalmi munkavállalókat olyan időszakos vagy eseti feladatok elvégzésére, amelyek nem igényelnek szakképesítést. Ennek értelmében a javaslat egy gyakorlati problémát kíván rendezni, hiszen pontosítja, hogy kik foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A kezdeményezés hozzájárulhat a fekete munka visszaszorításához is, mivel egyértelműbb szabályokat teremt a szervezetek és intézmények számára, amelyek eddig a bizonytalan jogértelmezés miatt nehezen tudták jogszerűen alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát. A tervezet a szenátusi munkálatokat követően a képviselőház elé kerül, ahol a végső döntést hozzák meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agypressz hírügynökség, a Maszor.ro és a Krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: A következő percekben versrovatunkat hallják.

Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség, Isten, a tied minden.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk, utána krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Karinthy Frigyes író, költő, műfordító tollából származik, aki 1887-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Ne tartsuk magunkat túl bölcseknek, s mindjárt nem leszük túl ostobák gyermekeink szemében. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Játékom, add már a játékom, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán államfő holnapra várja a nyugatbarát pártok képviselőinek kormányalakítási javaslatait. 10 év múlva 90%-os lehet a GDP arányos államadóságunk. Újabb tiltakozásra készülnek a pedagógusok. 160 ezer aláírást visznek a parlamentbe. Az RMDS világosabbá teszi az alkalmi munkavállalás szabályait szervezetek és egyházi intézmények számára. Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Holnapra várja Nikus Ordán államfő, hogy a nyugatbarát pártok javaslatokat tegyenek neki a következő kormányra vonatkozóan. Közölte Nikus Ordán tegnap este Kolozsváron. A miniszterelnök kinevezésével kapcsolatban, mint tudják, tegnap tárgyalássorozatot folytattunk, amelynek eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyugatbarát kisebbségi kormányunk lesz, és most a pártok abban a szakaszban vannak, amikor vállalták, hogy feltételeket fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy anélkül, hogy a kormány részét képeznék, támogassák a kisebbségi kormányt, fogalmazott az elnök.

0: Hozzátette, hogy reméli a pártok betartják az ígéretüket. Nagyjából ennél tartunk, és remélem, hogy komolyan veszik a dolgot, hogy minél hamarabb lezárhassuk az ügyet, jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy van esély Soring Grindeanu-nak, a szociáldemokrata pártelnökének a miniszterelnöki kinevezésre, Nikos Ortán így válaszolt. Lássuk, mit fogadnak el a pártok. Mint ismeretes, a PESZEDE elnöksége tegnap egyhangulag úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és hogy a pártelnöke legyen a miniszterelnök jelölt. Tavaly 4,5% ponttal nőtt az államadóság, idén pedig várhatóan 2,3% ponttal fog. Az Európai Bizottság tegnap közé tett konvergencia jelentése szerint az idei év végén Románia államadósága a bruttó hazai termék 61,6%-ával lesz egyenértékű, 2027 végére pedig 63,4%-ra nő, írja az ekonomika.net. Ez villámgyors növekedés, figyelembe véve, hogy 2024 végén még csak 54,8%-on álltunk. Az Európai Bizottság arra számít, hogy az adósságállomány gyors ütemben fog hízni az előttünk álló években. 2036-ban már hozzávetőleges 90%-os lesz. Középtávon a közadóság fenntarthatóságának magas a kockázata, olvasható a jelentésben. Az Európai Bizottság megállapította, hogy Románia nem tesz eleget az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek, amiben semmi újdonság nincs. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly sikerült 9,3%-ról 7,9%-ra csökkenteni a költségvetési hiányt, amely azonban még nagyon messze van a 3%-os referencia árértéktől. Az Európai Bizottság arra számít, hogy idén 7% lesz az infláció átlagos értéke, jövőre pedig 3,7%-ra csökken. A jelentés azt is megállapította, hogy intézményi tekintetben Románia gyengébben teljesít, mint az eurózóna államai, főleg a korrupció elleni harc tekintetében. Tiltakozó akciót szerveztek ma 11 órától a parlament épület előtt a tanügyi szakszervezetek. A megmozduláson több mint 160 ezer aláírást adtak át a törvényhozóknak, és azt kérték a képviselőktől és szenátoroktól, hogy változtassanak az oktatást érintő jogszabályon. Tájékoztatott az ECSEH Press. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Háret Oktatási Szakszervezetek Szövetsége és az Alma Máret Országos Szakszervezeti Szövetsége közös közleménye szerint olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, amely szerintük javítaná az oktatási rendszer működését. Emellett szeretnék eltörölni a 2025. évi 141-es számú törvény több előírását is, mert szerintük azok hátrányosan érintik az iskolákat és a pedagógusokat. A szakszervezetek többek között azt is kérik, hogy kisebb létszámúak legyenek az osztályuk, a tanároknak ne kelljen a korábbinál több órát tartaniuk, és kapjanak anyagi támogatást azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű településeken vállalnak munkát. Azt is szeretnék, hogy tanári pályára készülő egyetemisták magasabb ösztöndíjakat kapjanak, az óradíjas pedagógusok kifizetését pedig igazságosabban számolják ki. A követelések között szerepel az is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott diákok az egyetemi alapképzés ideje alatt is megőrizhessék ösztöndíjukat, ha továbbra is kiemelkedő teljesítményeket érnek el. Elfogadó jelentést kapott a Szenátus munkaügyi bizottságában az RMDS törvénytervezete, amely szerint ezentúl a civil szervezetek és alapítványok, illetve egyházi intézmények is foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A tervezet célja, hogy a törvény a valós élethelyzetekhez igazodjon. Segítse a közösségi intézmények munkáját, biztosítson jogi védelmet az alkalmi munkavállalóknak, és tegye kiszámíthatóbbá az alkalmi munkavégzés szabályait. A jelenlegi szabályozás értelmezése során ugyanis több esetben bizonytalanság merült fel azzal kapcsolatban, hogy egy civil szervezet, alapítvány vagy egyházi intézmény alkalmazhat-e alkalmi munkavállalókat olyan időszakos vagy eseti feladatok elvégzésére, amelyek nem igényelnek szakképesítést. Ennek értelmében a javaslat egy gyakorlati problémát kíván rendezni, hiszen pontosítja, hogy kik foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A kezdeményezés kezdeményezés hozzájárulhat a fekete munka visszaszorításához is, mivel egyértelmű szabályokat teremt a szervezetek és intézmények számára, amelyek eddig a bizonytalan jogértelmezés miatt nehezen tudták jogszerűen alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát. A tervezet a szenátusi munkálatokat követően a képviselőház elé kerül, ahol a végső döntést hozzák meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepresz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyvéből a 15. fejezet 7. verse.

0: Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömébe. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 21. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület!
1: Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
0: A református Tiszántúl idei második száma.
2: Most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a református egyház idei éve. Általában az első számban szoktunk foglalkozni. Ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük.
0: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
3: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Hit, remény és lendület. Ezek a hívószavai annak a nagyszabású keresztjén ifjúsági napnak, amelyet 2026-ban szervez meg a KRISZ. A lendület nap célja, hogy a résztvevők ne csupán élményekkel, hanem lelki megerősödéssel is gazdagodjanak. A programban helyet kap a dicsőítés, a bizonságtétel, az evangelizáció, valamint számos közösségi és szabadidős program. Az esemény kiemelt szolgálattevője és ige hirdetője Ádám Zsolt, református lelkipásztor, a Királyhágó melléki KRISZ koordinátor lesz, aki a hit, a remény és az Istentől kapott lendület üzenetét hozza majd a résztvevőknek. A rendezvény jótékonysági célt is szolgál, hiszen a bevételeket és a felajánlásokat rehabilitációs központok támogatására fordítják, a mezővári Ne Feledts rehabilitációs központot és a hetyeni Élim központot segítik. Hogy mitől lesz különleges a lendület, kiket várnak a szervezők, arról beszélgetünk a KRISZ elnökével, Balázs Antallal.
4: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
1: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
4: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a KRISZ-nek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézzünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
1: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a Péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtsük segítse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
4: Fontos megemlítem, a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
1: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
4: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van, és ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
1: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak. Tehát, hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Isten él dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
4: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebből a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
1: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
4: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
1: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítőblokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partnerszervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket. Sok erőt és áldás kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a KRISZ elnökével beszélgettünk a lendületről.

0: Az anyaország, az imádság éve. A református egyház ennek jelölte ki 2026-ot, és ez adja a fő tematikáját a református Tiszántúl idei második számának. A tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapjában most nagyrészt erről szólnak a rovatok és a cikkek, az imádság elmélete és gyakorlata is több írásban megjelenik. Emellett az idén aktuális évfordulókról és az egyházi választásról is lehet olvasni. Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével Olá Ilona beszélgetett.
1: Megjelent a református Tiszántúl idei második lapszáma, és mindig azzal szoktuk kezdeni, amikor egy-egy számot bemutatunk, hogy megmondjuk, hogy mi a fő címe, ami most tulajdonképpen nem csak ennek a lapnak a címe, hanem az egész évnek a hívó szava, az imádság éve.
2: Valóban, most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a református egyház idei éve, általában az első számban szoktunk foglalkozni. Ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük, és folytatni fogjuk azért a harmadik és negyedik számban. Általában így szoktuk, hogy egy-egy rovatot még a későbbi számokban is az adott tematikus évhez kapcsolunk, meg hát az imádságnak mindenkor ideje van, mindenkor ideje van a zsoltároknak, mindenkor ideje van az imádságnak, úgyhogy ebből a szempontból is reméljük, hogy nem csak idén imádság éve a református egyházunkban a imádság éve, hanem a következőkben is van olyan szerzőnk, aki ezt az igényt meg is fogalmazza, hogy ne játsszuk el azt, hogy csak idén imádkozunk, hanem éppen akkor működik az egyház, gyülekezetekben, az egyéni kegyesség szintjén és magasabb szinteken, hogyha napi kapcsolatban vagyunk az Úristennel.
1: Tulajdonképpen egy-egy ilyen tematikus év, vagy az év tematizálása arra jó, hogy ráirányítsa egy kicsit még jobban a figyelmet az amúgy is fontos dolgokra, amik tényleg nem egy-egy szezonra szólnak. Hányféle oldalról, hányféle szemszögből próbálták körbejárni ezt a témát most?
2: Ha össze akarnám számolni, akkor mondhatom azt, hogy annyi szempont van a hány szerző, de azért nagyjából ez két fókuszt jelent. Egyrészt valóban az imádság évére fókuszálunk, mit is jelent ez a keret, mit jelent ez a gyakorlatban. Ez tehát az első fókusz, és valóban az imádság évének a program felelőse, Hajdú Zoltán Leventét sikerült megnyernünk, ő ennek a programnak az országos vezetője, Szóládi lelkipásztor egyébként, de hát a egyház missziós szolgálatának a vezetője, illetve pontosan ennek a programnak a vezetője. Ő ugye zsinati döntés volt ez, és tulajdonképpen az egyházi kereteket próbálja megmutatni, nem csak imádság elméleti szempontból, hanem milyen gyakorlati tanácsai vannak ennek a missziós szolgálatnak arra nézve, hogy ez gyülekezeti szinten, egyházmegyei szinten és az egyén szintjén hogy valósuljon meg, és itt konkrét lépéseket is javasol, röviden foglalja ezeket össze, de azok a honlapok elérhetők az ő cikkén keresztül, amelyeket ez a szolgálat fönntart. És erre az imádság évére reflektál néhány más cikk is, espereseket is megnyertünk, erre két esperes írt a Tiszántúlról, Koncz Tibor esperes úr és Gál Sándor esperes úr. Koncz Tibor inkább általánosságban az imádságról, Gál Sándor esperes úr pedig inkább, mint gyülekezeti lelkész, a Nyíregyháza városi gyülekezetnek az ő saját gyakorlatukról ír, de ezek is mind reflektálnak az imádság évére. És tulajdonképpen ez a másik fókuszpont, amit Gál Sándor is már a cikkében megmutat, ott konkrétan egy férfi bibliakör gyakorlatát mutatja meg már az elmúlt hónapokban, hogyan működött az imádság évében ez a férfi bibliakör, és a képek pedig az egész gyülekezeti imádság éve gyakorlatra is reflektálnak. Ez tehát a másik fókuszpontunk, imádság a gyülekezetekben. Hogyan valósul meg különböző gyülekezeti szinteken, egészen eltérő gyülekezetekben, kisvárosi, nagyvárosi gyülekezetben, és hát egy picit az egyén szintjén is a gyülekezeten belüli imádság. És talán ez a gyakorlati oldal erősített meg minket abban, hogy nem baj, hogy nem az első számnak tettük meg témájává, mert már mindenki úgy írta a cikkeket áprilisban, május
1: van
2: elejéig.
1: Van tapasztalat mögöttem áll.
2: Igen, tehát konkrét tapasztalatok vannak már, konkrét reflexiók. Persze van, aki már elkezdte ezt az előző év végén, de valójában januárral indult az imádság éve, és azok a programok, amelyeket éppen a Hajdú Zoltánék vezette munkacsoporthoz, akár pályázati szinten is meg lehet fogalmazni, és még most is biztatom, noha nem én vagyok a felelős ezért, de valóban biztatom a gyülekezeteket, hogy pályázzanak a missziói szolgálathoz, mert ott támogatásokat is tudnak biztosítani ezekhez. Úgyhogy jó, hogy látunk már visszafele is, meg egy kicsit az egész évre is, hogy hogyan lehet ezt az imádságot, ami a legbelsőbb szobánk dolga, de mégiscsak egy kicsit intézményes szinten, gyülekezeti szinten, közösségben megvalósítani.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, bár szándékosan provokatív a kérdés, hogy lehet arról beszélni, hogy működik a gyakorlatban az imádság, vagy kell arról beszélni, hogy működik gyakorlatban az imádság, hiszen ez tulajdonképpen 0-24-ben az év 365 napján bármikor elérhető eszköz az Istenhez, elvileg mindenki gyakorolja, megvan mindenkinek ez a személyes viszonya, az adott gyülekezetekben megvan erre a kialakult gyakorlat, tehát azt gondolná az ember, hogy ez egy túlragozása valaminek, ami nagyon is kézenfekvő. Ugyanakkor pedig ugye pont emiatt a reflektor miatt, amiről beszéltünk itt mindjárt a nyitányban, fontos, hogy ez azért tudatosodjon.
2: Igen, valóban talán az imádság gyakorlatának utólag szoktuk a kereteit megmutatni. Mi is az, amit csinálunk? A teológus képzésből is hiányzik egy kicsit az imádság tanítása. Hát az utolsó tankönyv, amelyet az imádság elméletéről, vagy az imádság mondjuk elméleti kereteiről, de mégiscsak a gyakorlati megvalósításáról írtak, az a 19. század végén íródott Csiki Lajos Euhetika, ugye ez az imádság elméletnek a kifejezése. A 17. században már vannak magyar nyelvű szövegek erre vonatkozóan, elméleti szövegek, hogyan kell imádkozni, taníts minket imádkozni, mondja Megyesi Pál, aki debreceni kollégiumi diák és később rövid ideig tanár is volt, latin magyar nyelvű könyve, ugye Krisztus szólítják meg így a tanítványok, taníts minket imádkozni, és ez lesz az ő könyvének a címe. De ez úgy valósul meg, hogy mi megkértünk néhány teológust, egyébként evangélikus teológust is, ez mindig célunk a református tisztántúlba, hogy ne csak református szerzőket, nyilván nagy rész református, nagy rész tisztántúli szerzőink vannak most is, de van nem tisztántúli református szerzőnk, már csak a Hajdú Zoltán Leventét is említem, vagy Farkas Gergely, dunántúli lelkipásztor, aki az ottani egyházkerületnél is tanácsadó, és Varga Gyöngyi, illetve Kustár György, akik a legfontosabb alapelveket írják meg. Varga Gyöngyi evangélikus teológus, és Kustár György pedig református teológus Sárospatakon. Kustár György azt mutatja meg, hogy hogyan imádkozott Jézus, és mit jelent ez nekünk. Tehát Jézusnak a maga zárt szobában hogy valósul meg az imádság. Amit megtudunk egyáltalán a Bibliából abból, hogy Krisztus Isten fia hogyan tudott Istennel kapcsolatba lépni. Nem sok ilyen van, nyilván a nagy proféta imája az ott van, vagy főpapi imája ott van, és hát a Zsoltár idézetei ott vannak, de nagyon keveset tudunk meg, és ezt elemzi nagy tiszteletű úr, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni. De ennek is a gyakorlati oldalát mutatja meg, mit jelent számunkra, hogy Krisztus Istenhez, Istennel ilyen szoros kapcsolatban van. És Varga Gyöngyi meg egy kicsit a filozófia oldaláról, ma gyakori a filozófiában, vagy a szociológiában Hartmut Rózát használja föl ehhez, akinek az írásai magyarul is olvashatók most már, a rezonancia, tehát ez a rezonálás, az Istenre való rezonálás, megint egy szép elméleti keretet mutat meg, de nagyon praktikus szempontba, hogy ez gyakorlatban, ahogy szerkesztő asszony is utalt erre, mit jelent ez a folyamatos kapcsolat, mit jelent a folyamatos rezonancia. Folyamatos online kapcsolatban vagyunk Istennel, ugye manapság ezt szoktuk mondani, vagy régen azt mondtuk, hogy a le nem tett telefon, amikor még nem volt online, ugye? Vagy még korábban én megnéztem egyszer ezeket a metaforákat, amikor bejön a morze, akkor morzézunk folyamatosan Istennel, vagy telegráfozunk Istennel, ugye? Szóval valóban nagyon érdekes, hogy egyszer a gyakorlat, de hogy a Gálesperes úrnak a cikke címe is ezt mondja, elmélet imádság helyett imádság elmélet. De ő mégiscsak ennek a gyakorlatát mutatja meg. Úgyhogy nagyon szorosan összefügg ez. Nem kell attól félni szerintem, hogy egy picit reflektálunk arra, hogy mit csinálunk és hogyan, és ne egyszerűen csak áradjon belőlünk az imádság, hanem ennek a tudatosítása, a reflexiója történjen meg egyéni szinten, gyülekezeti szinten és magasabb szinteken is.
1: Igen, itt az elmélet és a gyakorlat nem elválasztható egymástól, egymás támaszai, vagy nem is létezhet az egyik rész a másik nélkül. Sokféle oldalról látom itt az alcímeket, cikkek címeit, próbálnak ezt közelíteni, ugye nem mindegy, hogy hogy jelenik meg ez az imádság a gyülekezetekben, de az ima és az ének kapcsolata is egy ilyen érdekes felület, a reformátusoknál eléggé ez is összenőtt.
2: Igen, Arany János, aki korábban az egyházkerületi zeneigazgató volt, ő írt egy cikket arról, hogy tulajdonképpen az ének egyenlő imádsággal, és ezért duplán imádkozik, az ugye volt régen egy ilyen mondás, aki énekel, és ezért ezt a kicsit redundáns címet adta, szándékosan redundáns címet adta a cikkének, hogy imádság, imádság. Tehát ezzel azt akarja elmondani, hogy aki énekel, az duplán imádkozik, és persze ez ki is fejti a cikkében a saját gyerekkori somogyi tapasztalataira hivatkozva, vagy onnan indítva, hogy ott a gyülekezeti tagoknak milyen szerepe volt a helyes énekválasztásban, mert nem mindig volt lelkész jelen, és ezért a gyülekezeti tagoknak nagyon fontos szerepe volt ebben, legalábbis néhánynak, aki nagyon jól ismerte a zsoltárokat. És egy másik cikk is valójában egy interjú szól arról, ott Karasszon Dezső, ugyancsak aki egyházunknak nagyon fontos és a legkiválóbb ének tanára, ének vezére, organistája és zenetudósa, és vele, vagy többek között vele van egy interjú a zsoltározás erejéről, aki pedig azt mondja az interjúban, nagy tiszteletű asszony Csorvási Zsófia készítette ezt az interjút, azt mondja az éneklésről, a zsoltár éneklésről, hogyha kevés zsoltárt ismerünk, akkor nem tudunk annyiféleképpen Istenhez kapcsolódni. Ha sok zsoltárt ismerünk, akkor azt látjuk meg a zsoltárokban, hogy mennyiféle módon, akár perelve is, az is imádság, hogy Istennel perelünk, dühöngve szólunk hozzá, elhallgatunk, ez is több cikkben előkerül, hogy mi van, ha elhallgatunk. A legcsendesebb imádság időnként a legszorosabb imádság, amikor már elfogynak a szavak Istennel szemben, hiszen ő úgy is tudja, hogy mire gondolunk. Néha meg nekünk van szükségünk arra, hogy ezeket tudatosítsuk, kimondjuk. Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy ennek a sokféleségét nyilván egy 60 lapnyi terjedelmi újság nem tudja megmutatni, de mégiscsak a sokfélesége föltűnik, már csak a szerzői sokféleségből adódóan, és fiatal, még diák, teológus diák is írt cikket hozzánk, és idősebbek, lelkészek és nem lelkészek, ez mindig célunk a református tisztántúlba, talán az imádságnak a sokféleségét így is meg lehet jeleníteni.
1: Természetesen a főszereplő az imádság, illetve az imádság éve, de ahogy minden lapszemben ez sem csak egy témát dolgoz fel, szoktak mindig kitekinteni például jeles évfordulókra vagy aktuális eseményekre, ezekből sincs hiány 2026-ban.
2: A legfontosabb aktuális esemény idén a választás, az egyházi választások, sőt a világi, a politikai választásokra is utal egy-két cikk, már visszautalva, mert lezajlott addigra, mire megírták, vagy ottan éppen áprilisban született néhány írás, de alapvetően az egyházi választásokra készülünk, és már erre vonatkozóan ezt a következő számokban is szeretnénk, de erre vonatkozóan Fazakas Sándor professzor úrnak megint csak a krisztusi tisztségből levezetve próbál valamit megmutatni tanulságképpen nálunk, hogy a gyülekezetekben mi a felelősségünk, presbiterként mi a felelősségünk, és lelkipásztorként mi a felelősségünk. Az egyházi választások, ugye most ez a esperes főgondnok, illetve a püspök főgondnok választást jelenti az egész egyházunkban. De a más aktualitások valóban évfordulók, és ugye 350 éve szabadultak meg a protestáns gályarabok, ezzel a témával már korábban is foglalkoztunk, de most két zürichi szerző, az egyik kiválóan tud magyarul egyébként, a Jan Andrea Bernhard, most Tobias Jammertallá, közösen a Zürichi Egyetem professzorai írtak egy visszaemlékező levelet, amely még februárban hangzott el a Nagy Templomban, Csorba Dávid fordításában és felolvasásában, de most ennek a levélnek a jegyzetelt változatát megkaphattuk a zürichi professzoroktól, kollégáktól, és ők emlékeznek a magyarországi gályarabság és a zürichi támogató közösség 350 évvel ezelőtti történetéről. Veres Dániel művészettörténész a 300 éves kis templomról ír, ezt megint csak egész évben szeretnénk fönntartani, hiszen Debrecen legrégebbi templomáról van szó, mert hogy sajnos a régebbiek leégtek, mint a Nagy Templom korábbi épülete, gótikus épülete, vagy az ispotályi templom, ugye az a 44-es bombázás során megsemmisült, és Győri János pedig nemrég avatták főpüspök Ladányban a Erős Lajos püspök szobrát, a beszédet tartotta, és ennek egy részletesebb szövegét küldte el nekünk, úgyhogy fontosnak tartjuk azt is, hogy másfajta eseményekre is reflektáljunk, mint ami az adott lapszámnak a fő témája.
1: Hogyan lehet hozzájutni a református tiszántúlhoz?
2: Nagyon sokan ugye megrendelik a lapot, gyülekezetek és magánszemélyek, éppen zajlik a postázás a napokban, tehát most itt a június első heteiben megkapják a megrendelők, de a kerületi honlapról is megrendelhető, aki ezt még nem tette meg, és a Nagy Templom mögötti karakter könyvesboltban megvásárolható közvetlenül is. Szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy a lapot olvassák, és arra is, hogy elsősorban, hogy imádkozzunk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, közösségünkért, és saját magunkért is, mert elsősorban magunkért vagyunk Isten előtt felelősek.
0: Az elmúlt percekben Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével beszélgettünk. Erdély. Folytatódik a Hit Mózsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
3: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
4: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
3: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
4: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomba voltam, akkor nem igazán volt. volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg benne, na nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
3: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
4: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, hogy kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben, ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én mibe voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt, meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an csúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
3: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
4: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje, sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
3: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
4: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, De azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
0: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Énekeljük a 227-es énekünk első, harmadik és ötödik versszakát. A 227-es énekünk így kezdődik, felvirrat áldott szép napunk.

Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogamtatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, mikor így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 232-es énekünk mindhárom verszakával dicsérjük Istent. A 232-es énekünk így kezdődik: Győzelmet vettél, ó feltámadott.

Olvasom Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, annak a 15. részében. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámasztása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelékor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelmességet, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem vett valamennyi ellenségét. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kedves testvéreim, felolvastam egy-néhány verset az egyik leghíresebb bibliai részből, amely Krisztus feltámadásáról szól. Hosszú lett volna mind az 58 verset felolvasni, ezért otthonunkban, hajlékunkban mindnyájan elolvashatjuk az egész részt. Pál apostol ebben a fejezetben három kérdésre keresi a választ. Megtörtént-e Krisztusnak a feltámadása? Mit valósított meg az ő feltámasztása? És ahogyan mi reformátusok szoktunk kérdezni, a KT szerint, mi hasztunk van ebből? Az első egy-néhány versben, amit felolvastam, Pál apostol azt bizonygatja, hogy Krisztus valójában feltámadt. Igen, létezik testi feltámadás. Első húsvétkor az Atyai Úristen tényleg feltámasztotta őt a halottakból. Ezért mondja Pál apostol a résznek a legelején azt, hogy mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Ezek a szavak ógörögül azt jelentik, hogy utána néztem, kikutattam, ez valójában úgy történt, ahogy meg van írva. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy az Úr Jézus megjelent több mint 500-nak, akiket fel lehet keresni. Mert amikor ezeket a verseket papírra veti, akkor körülbelül 20 évvel vagyunk Krisztusnak a keresztre feszítése után. És éppen ezért nagyon sokan élnek még azok közül, akiknek Krisztus megjelent az ő dicsőséges testében. És azt mondja Pál apostol, hogy ezeket az embereket, ti korintusiak, fel tudjátok keresni, el tudtok beszélgetni velük, hogy győződjetek meg mindnyájan, hogy tényleg feltámadt az Úr Jézus, és tényleg van testi feltámadás. Miért annyira fontos ez a kérdés?
Azért, mert manapság hajlamosak vagyunk elhígítani az evangéliumnak a központi üzenetét. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a feltámadás semmi más, mint egy egyszerű szimbólum. Egy egyszerű jelképe annak, hogy előbb-utóbb a jó győzedelmeskedni fog a gonosz felett. Csak hogyha számunkra a feltámadás egy egyszerű jelkép, ha nem hiszünk a testi feltámadásban, ha nem hiszünk abban, hogy mi is úgy fel fogunk támadni, ahogy az Úr Jézust is feltámasztotta a mi atyánk, akkor nem fogunk tudni szembenézni az élet valódi problémáival. Akár azzal a problémával is, azzal a szörnyű járvánnyal, ami most körülöttünk terjed. Mert ha egyszerű szimbólum az egész, akkor mit sem ér, amikor mindnyájan életünk legmélyebb pontjában vagyunk. De ezért mondja, ezért bizonygatja Pál apostol azt, hogy van halottak feltámadása. Ezért mondja azt a 20. versben, hogy ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Tényleg valójában feltámadt, tényleg kilépett a sírból az első húsvét hajnalán. Ez az első dolog, amire felhívja a figyelmünket Pál apostol ebben a híres bibliai részben, hogy tényleg van feltámadás, és tényleg megtörtént, nem csupán szimbólum. Ám de mit valósított meg az Úristen Krisztus feltámasztása által? Azt mondja Pál apostol, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Vagyis, ha Krisztus még mindig a sírjában fekszik, akkor ti még mindig bűnösök vagytok. Miért mondana ilyesmit? Egy másik helyen, a római levélben ezt mondja. Jézus halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Mit is jelent mindez? Amikor szembenézel a halállal, amikor tényleg találkozol az élet nehézségeivel, amikor meg kell állnod koporsó mellett, akkor szíved mélyén érzed, hogy valami nincs rendben. Szíved mélyén érzed, hogy igazságtalanság történt. Lehet, hogy ez a mostani korszellem, vagy ez a világ azt mondja, hogy az ember meg kell szülessen, és valamikor meg kell haljon, viszont mi keresztények mindnyájan érezzük a szívünk mélyén azt, hogy akárhányszor elveszítünk valakit, akik nekünk kedvesek, igazságtalanság történik ebben a világban. A Biblia azt mondja, hogy az Úristen ezt a világot jónak teremtette. És azért teremtette belé az első emberpárt, hogy őt szolgálja. Csak hogy a bűneset folytán a halál is beférkőzött ebbe a világba. Csak hogy Krisztus a feltámasztása által éppenséggel ezt a halál győzi le. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy ha ő fel nem támadt, még mindig bűneitekben vagytok. Ám de a feltámadás megtörtént. Ezért mondja Jézus a kereszten azt, hogy elvégeztetett. Ami annyit jelent, hogy kifizettem mindent éretted. Éppen ezért már nem vagyunk a bűneinkben. Éppen ezért a halálnak már nincs hatalma fölöttünk. Már nem beszélhetünk ítéletről, mert valaki kifizetett mindent helyettünk. Éppen ezért Krisztusnak a feltámasztásával a halál birodalma, a halálnak a hatalma fölöttünk véget ért. De nem csak véget ér valami, hanem valami új el is kezdődik. A 20-tól 23. versig Pál apostol kétszer említi azt, hogy Krisztus az első zsenge. Mi is ez az első zsenge? Van egy világ, ahol minden tökéletes. Van egy világ, ahol nincs halál, ahol nincs szomorúság, ahol nincs gyász, ahol nincs szenvedés, ahol nincs járvány. És első húsvétkor ez a világ betört ebbe a mi világunkba, ami oly ismerős a számunkra. Első húsvétkor ez az ideális világ betört ebbe a mulandó világba. És éppen ezért mondja Pál apostol azt, hogy ez az első zsenge. Mert az első zsenge az, ami rámutat arra, ami következni fog. Akik mezőgazdasággal foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy mit jelent az első zsenge. Amikor megkóstoljuk az első termést, az első szőlőt vagy első almát, és az rámutat arra, hogy abban az évben milyen termésre számíthatunk.
Éppen ezért Krisztusnak a feltámadása rámutat Isten országára. Rámutat arra, hogy amikor ő visszajön az ő dicsőségében, mi fog bekövetkezni, hogyan fog beteljesedni Istennek az uralma mindenen és mindenki felett. Krisztus az első zsenge. Megvalósította feltámadása által azt, hogy rámutat, hogy milyen lesz Istennek a királysága. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. És így elérkezünk az utolsó ponthoz, amikor azt kérdezzük magunktól, hogy mi hasznunk van mindebből. Mi hasznunk van mindabból, hogy Krisztus valójában feltámadt a halottak közül. Nézzük csak meg, hogy Pál apostol hogyan zárja ezt a híres bibliai részt. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hogyan nézünk szembe az élet nehézségeivel? Hogyan nézünk szemben akár ezzel a járvánnyal is, amely kiürisítette a templomainkat? Akaraterőnkkel. Azt mondjuk, hogy le fogjuk győzni ezt is. Azt mondjuk magunknak és másnak és egymásnak, hogy minden rendben lesz. Túl leszünk ezen is. Itt pedig Pál apostol azt mondja, hogy ha hisszünk a feltámadásban, akkor rendíthetetlenek leszünk. Azaz, semmi mulandó dolog, semmi földi dolog nem fog tudni befolyásolni. Semmi, ami mulandó, ami evilági, nem fog tudni befolyásolni minket a mindennapokban. Elsősorban a bűneid és a hibáid nem fognak zavarni. Hiszel a feltámadásban? Hiszed azt, hogy az Atya Úristen valójában feltámasztotta az Úr Jézust a halottak közül? Ha ezt hiszed, akkor tudod, hogy ezáltal rendezte a számládat Isten előtt. Nagyon sokan, gondolom, jártunk már olyan bevásárló központban, ahol miután kifizettük a csomagot, vagy amit vásároltunk, a bejárat előtt még egyszer fel kellett mutatnunk a számlát. Jött egy ellenőr, vagy valaki, és elkérte, még egyszer átnézte mindazt, amit vásároltunk. Így mutathatjuk fel a mi számlánkat Isten előtt. Így mutathatjuk fel azt, hogy Krisztus megtett mindent értünk, hogy kifizette a mi bűneinket helyettünk. Éppen ezért a mindennapokban már nem foglalkoztatnak annyira a bűneink. Már nem azon gondolkodunk, hogy mennyire gyarlok, mennyire esendők vagyunk, hanem tudjuk szívünk mélyén a Szentlélek által mindnyájan azt, hogy Krisztus megtett mindent értünk. Ezért mondja a kereszten azt, hogy elvégeztetett. Ezért nem kell ostoroznod magad, nem kell túlságosan foglalkoznod azzal, hogy mennyire bűnös vagy, mert tudod, hogy Krisztus kifizetett mindent érted. Ugyanakkor ne engedd, hogy az életnek a bizonytalansága befolyásoljon. Keresztényekként nagyon hajlamosak vagyunk két véglet között élni. Vagy az egyszerű válaszokat keressük, a közhelyeket, hogy Isten szeret minket és minden rendben lesz, vagy a másik végletbe esünk, főleg ilyenkor, a nehézségek közepette, és azt mondjuk, hogy elveszett minden reménységünk. Nem látjuk ennek a helyzetnek a végén, úgymond, a fényt. Csak hogy megvan az a tanításunk, amely által szembenézhetünk az élet bizonytalanságaival. Mert azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus az első zsenge. Krisztusnak a feltámadása csak rámutat arra, ami következni fog. Mert az Úristen, amikor feltámasztotta őt, akkor ebből a világból nem írtotta ki teljes mértékben a gonoszt. Mert ha ezt megtette volna, akkor mi is elpusztultunk volna. Mert minket is el kellett volna ítéljen, hogyha Krisztusnak a feltámadásakor
eljött volna ítélni élőket és holtakat. Éppen ezért ebbe a világba beköszöntött az első senge. Beköszöntött Krisztus, beköszöntött Istennek az országa. De nagyon jól tudjuk azt, hogy ő csak az első zsenge. Ő csak pusztán rámutat arra, ami következni fog, amikor tényleg vissza fog jönni az ő dicsőségében, ítélni élőket és holtakat, és ekkor megmaradnak mindazok, amint Pál apostol fogalmaz, akik Krisztuséi. Éppen ezért szembenézhetünk mindnyájan az életnek a bizonytalanságával, mert tudjuk, hogy Krisztus feltámadása csak az első zsenge. És végül pedig ne engedd, hogy a halál megrémisszen. Mindnyájan ebben a világban, földi életünk végén előbb-utóbb szembe kell néznünk saját halálunkkal is. De ha elhisszük, ha elfogadjuk azt, hogy Krisztus feltámasztotta, hogy az Atya Úristen feltámasztotta a Krisztust a halottakból, akkor még saját halálunkkal is szembenézhetünk. Még a rémisztő halállal is. Mert biztosak lehetünk abban, hogy úgy, ahogy Krisztus feltámadt, úgy mi is fel fogunk támadni. Valamikor réges-régen, a második század elején egy óriási járvány pusztított az akkori római birodalomban. És úgy, mint manapság, akkor is a leggazdagabbak elmenekültek a nagyvárosokból. Elvonultak egy-egy biztonságos helyre, és várták, amíg a pusztító járvány söpör. Csak hogy a keresztények abban a korban, azért mert hittek a feltámadásban, azért mert nem féltek a haláltól, képesek voltak a városokban maradni. Képesek voltak nem csak saját betegeiket gondozni, hanem azokat a betegeket, akiket mások, a pogányok hátrahagytak. És éppen ezért is a kereszténység rohamosan terjedt abban a világban. És rövid idő alatt megváltoztatta az egész görög-római világot. Így tudtak hitbeli őseink bizonyságot tenni arról, hogy ők tényleg nem félnek a haláltól. Mert tudták azt, hogy számukra az élet vége nem a halál, nem a megsemmisülés, nem az elpusztulás, hanem a dicsőséges feltámadás. Azért, mert hittek abban, hogy van testi feltámadás. Hittek abban, hogy Krisztus valójában feltámadt a halottak közül. Ennyi hasznunk lehet mindabból, ami első húsvétkor történt. Ezért az első húsvét képessé tesz, hogy kezeld, szembenéz az élet minden egyes részével. Ne hagyd, hogy semmi, de semmi megrendítsen. Ha megérted mindezt, semmi világi dolog, semmi mulandó dolog nem lesz hatással rád. Ámen. Kegyelmes Istenünk, arra kérünk, hogy tégy minket erős, rendíthetetlen emberekké. Azért a reményért, amely a mi szívünkben van. Igazi, hiteles remény ez. Formálj minket, míg olyan emberekké válunk, mint azok a korai keresztények, akik megváltoztatták a római világot. Világosítsd meg a mi szívünket, változtasd meg a mi értelmünket, hogy ne csak higgyük, hogy Krisztus valójában feltámadt, hanem meg is értsük, hogy milyen következményei vannak az ő dicsőséges feltámadásának, a mi életünkre nézve. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg most minket, és hallgass meg azokat a könyörgéseinket is, amelyeket csendben viszünk a te színed elé.

Áldott az Úr, aki meghallgatja könyörgéseinket, és az ő fia, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A 237-es énekünk mind a négy verszakát énekeljük. A 237-es énekünk így kezdődik, Krisztus ma feltámadott.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán államfő holnapra várja a nyugatbarát pártok képviselőinek kormányalakítási javaslatait. 10 év múlva 90%-os lehet a GDP arányos államadóságunk. Újabb tiltakozásra készülnek a pedagógusok. 160 ezer aláírást visznek a parlamentbe. Az RMDS világosabbá teszi az alkalmi munkavállalás szabályait szervezetek és egyházi intézmények számára. Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Holnapra várja Nikus Ordán államfő, hogy a nyugatbarát pártok javaslatokat tegyenek neki a következő kormányra vonatkozóan. Közölte Nikus Ordán tegnap este Kolozsváron. A miniszterelnök kinevezésével kapcsolatban, mint tudják, tegnap tárgyalássorozatot folytattunk, amelynek eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyugatbarát kisebbségi kormányunk lesz, és most a pártok abban a szakaszban vannak, amikor vállalták, hogy feltételeket fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy anélkül, hogy a kormány részét képeznék, támogassák a kisebbségi kormányt, fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy reméli a pártok betartják az ígéretüket. Nagyjából ennél tartunk, és remélem, hogy komolyan veszik a dolgot, hogy minél hamarabb lezárhassuk az ügyet, jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy van esély Soring Rindeanu-nak, a szociáldemokrata párt elnökének a miniszterelnöki kinevezésre, Nikus Ordán így válaszolt. Lássuk, mit fogadnak el a pártok. Mint ismeretes, a PESZEDE elnöksége tegnap egyhangulag úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és hogy a párt elnöke legyen a miniszterelnök jelölt. Tavaly 4,5%-ponttal nőtt az államadóság, idén pedig várhatóan 2,3%-ponttal fog. Az Európai Bizottság tegnap közzétett konvergencia jelentése szerint az idei év végén Románia államadósága bruttó hazai termék 61,6%-ával lesz egyenértékű, 2027 végére pedig 63,4%-ra nő, írja az ekonomika.net. Ez villámgyors növekedés, figyelembe véve, hogy 2024 végén még csak 54,8%-on álltunk. Az Európai Bizottság arra számít, hogy az adósságállomány gyors ütemben fog hízni az előttünk álló években. 2036-ban már hozzávetőleges 90%-os lesz. Középtávon a közadóság fenntarthatóságának magas a kockázata, olvasható a jelentésben. Az Európai Bizottság megállapította, hogy Románia nem tesz eleget az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek, amiben semmi újdonság nincs. A jelentésből az is kiderült, hogy tavaly sikerült 9,3%-ról 7,9%-ra csökkenteni a költségvetési hiányt, amely azonban még nagyon messze van a 3%-os referencia árértéktől. Az Európai Bizottság arra számít, hogy idén 7% lesz az infláció átlagos értéke, jövőre pedig 3,7%-ra csökken. A jelentés azt is megállapította, hogy intézményi tekintetben Románia gyengébben teljesít, mint az eurózóna.

0: Na, államai, főleg a korrupció elleni harc tekintetében. Tiltakozó akciót szerveztek ma 11 órától a parlament épülete előtt a tanügyi szakszervezetek. A megmozduláson több mint 160 ezer aláírást adtak át a törvényhozóknak, és azt kérték a képviselőktől és szenátoroktól, hogy változtassanak az oktatást érintő jogszabályon. Tájékoztatott az ECSE Press. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Háret Oktatási Szakszervezetek Szövetsége és az Alma Máret Országos Szakszervezeti Szövetsége közös közleménye szerint olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, amely szerintük javítaná az oktatási rendszer működését. Emellett szeretnék eltörölni a 2025. évi 141-es számú törvény több előírását is, mert szerintük azok hátrányosan érintik az iskolákat és a pedagógusokat. A szakszervezetek többek között azt is kérik, hogy kisebb létszámúak legyenek az osztályuk, a tanároknak ne kelljen a korábbinál több órát tartaniuk, és kapjanak anyagi támogatást azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű településeken vállalnak munkát. Azt is szeretnék, hogy tanári pályára készülő egyetemisták magasabb összöndíjakat kapjanak, az óradíjas pedagógusok kifizetését pedig igazságosabban számolják ki. A követelések között szerepel az is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken díjazott diákok az egyetemi alapképzés ideje alatt is megőrizhessék ösztöndíjukat, ha továbbra is kiemelkedő teljesítményeket érnek el. Elfogadó jelentést kapott a Szenátus munkaügyi bizottságában az RMDS törvénytervezete, amely szerint ezentúl a civil szervezetek és alapítványok, illetve egyházi intézmények is foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A tervezet célja, hogy a törvény a valós élethelyzetekhez igazodjon. Segítse a közösségi intézmények munkáját, biztosítson jogi védelmet az alkalmi munkavállalóknak, és tegye kiszámíthatóbbá az alkalmi munkavégzés szabályait. A jelenlegi szabályozás értelmezése során ugyanis több esetben bizonytalanság merült fel azzal kapcsolatban, hogy egy civil szervezet, alapítvány vagy egyházi intézmény alkalmazhat-e alkalmi munkavállalókat olyan időszakos vagy eseti feladatok elvégzésére, amelyek nem igényelnek szakképesítést. Ennek értelmében a javaslat egy gyakorlati problémát kíván rendezni, hiszen pontosítja, hogy kik foglalkoztathatnak alkalmi munkavállalókat. A kezdeményezés hozzájárulhat a fekete munka visszaszorításához is, mivel egyértelműbb szabályokat teremt a szervezetek és intézmények számára, amelyek eddig a bizonytalan jogértelmezés miatt nehezen tudták jogszerűen alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát. A tervezet a szenátusi munkálatokat követően a képviselőház elé kerül, ahol a végső döntést hozzák meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint napos, meleg idő várható Kolozsváron. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az ECSE Press hírügynökség, a Maszor.ro és a Krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 114. Zsoltár versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Kiút című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, imádsággal kezdjük reggeli áhítatunkat. Urunk Istenünk, annyi minden tölti be a gondolatainkat, hogy könnyen megfeledkezünk arról, mennyi jót kaptunk már tőled. Most szeretnénk egy pillanatra megállni és figyelni arra, amit igéd mond nekünk. Adj őszinte szívet, hogy ne csak a hiányainkat lássuk, hanem a megtapasztalt kegyelmet is. Taníts bennünket hálát adni, nem csak szavakkal, hanem egész életünkkel. Amen. Isten igéjét olvasom a 118. Zsoltár szavaival. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságunkban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett engem körül, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából, az Úristen, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Kedves testvérek, az igét olvasva képsorok villannak be előttem. Egy ember áll előttem, aki élete nagy megpróbáltatásai után végre meg tud állni, és igazán tud örülni a szabadításnak. Egy ember, aki a népét dicséretre hívja. Szólítja Izraelt, Áron házát, és mindazokat, akik félik az Urat, hogy együtt adjanak hálát Istennek Izrael szabadításáért. Aztán szinte egymásba folynak gondolatai. A hála nem mindig rendezett és kimért. Néha egyszerűen kitör az emberből. A Zsoltár őszintessége éppen ebből fakad. Nem akar díszes körmondatokba fogalmazni, hanem szívből magasztalja Istent. Nem is siet. Időt ad annak, hogy a hála dicsőítéssé formálódjon. Nem csak a kérésre és közbenjárásra nyitja meg a száját, hanem az örömnek és a köszönetnek is teret enged. Mert Isten egy lehetetlennek tűnő helyzetből mentette meg őt és a népét. Olyan helyzetből, amelyből emberi szemmel nézve nem látszott kiút. A fenyegetés kívülről érkezett, és úgy tűnt, hogy Isten népe elpusztul. A Zsoltáros felismeri, hogy még a befolyásos emberekben és vezetőkben sem lehet megtalálni
a végső megoldást. Ezért mondja, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. A Károli fordítás talán még erőteljesebben fogalmaz. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. A zsoltáros ráébred, hogy vannak élethelyzetek, amikor minden emberi lehetőség elfogy. A körülmények alapján nincs megoldás. De az Úr hűsége nem fogy el. Ez a zsoltár nem arra tanít, hogy ne becsüljük az emberi vezetőket vagy a döntéseket. Sokat tehetnek értünk, és hálásak lehetünk értük. De a végső reménységünk nem nyugodhat embereken. Vannak helyzetek, betegség, gyász, bűntudat, életveszély vagy éppen lelki válság, amikor ugyanoda jutunk, ahová a zsoltáros is. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jeremiás próféta egészen odáig jut, hogy ezt mondja. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és a testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul az ő szíve. Kétségtelen. Itt az egy igaz, élő Isten szabadította meg a népét, erről beszél a zsoltáros. A megszabadult közösség pedig időt hagy az örömnek. Megünnepli Isten szabadítását a templomban. Visszatekint a történtekre, és ebből a visszatekintésből gyönyörű dicséret születik. Nekünk ma nemzetként és egyénként is erős üzenetet hordoz ez a zsoltár. A mai ember is ismeri azt az érzést, amikor úgy tűnik, hogy minden oldalról nyomás nehezedik rá. Munkahelyi bizonytalanság, családi feszültségek, betegségek vagy a jövőtől való félelem. Ilyenkor könnyű úgy érezni, nincs kiút. A zsoltáros azonban visszanéz az életére, és ezt mondja. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Talán ma még mi sem látjuk a megoldást az életünkben, de ez a visszatekintő bizalom ma is erőt adhat a következő lépéshez. Amen. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket. Hűséged nem fogy el. Kérünk, amikor nehézségek vesznek körül, segíts, hogy ne a félelmeink legyenek a leghangosabbak, hanem a belévetett bizalom. Add, hogy a szívünkben a hála erősebb legyen a panasznál, és add, hogy soha ne felejtsük el, hogy mennyi alkalommal hordoztál már minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Kiút. Eltévedt az erdőben. Minél inkább kifelé igyekezett, annál beljebb került a rengetegbe. Már 3 napja kereste a kivezető utat. Először dühöngött, aztán félni kezdett, végül pánik kerítette hatalmába. Valahányszor azt hitte, hogy rátalált egy ösvényre, hamarosan bebizonyosodott, hogy az még mélyebbre vezette a zöld tengerbe. Lassan kezdték cserben hagyni a lábai, dereka sajgott, szeme égett, a szomjúság mind elviselhetetlenebbül gyötörte. Ekkor hirtelen egy ember tűnt fel előtte. Kinézése szerint olyan igazi erdei ember lehetett. Szakálla hosszú, saruja faháncsból, ruhája bőrökből, kezében nehéz, görcsös bot. Minden arra vallott, hogy ha valahol, akkor az erdőben van otthon. Az eltévedt vándort olyan öröm fogta el, hogy egy ideig megszólalni sem tudott. Mikor valamelyest magához tért, odarohant az erdei emberhez. El sem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy találkozunk. Végre valaki, aki megmutatja majd a kivezető utat ebből az erdei labirintusból, képzelje, teljes 3 napja bolyongok már itt, és fogalmam sincs, merre is járok. Az erdei ember hosszasan szemügyre vette a vándort, majd fájdalmasan felnevetett. Mit mondott? Mióta is tévelyek ebben az erdőben? Már 3 teljes napja, kiáltotta az eltévedt vándor. 3 nap és 3 éjjel kerestem a kifelé vezető utat, hiába. Kérem, mutassa már meg, merre lehet innen kijutni, mielőtt beleőrülök ebbe a kerengésbe. Azt mondja, 3 napja? Hát akkor én mit szóljak? Aki 10 éve rovom ezeket az úttalan utakat, járom a kacskaringós ösvényeket. Ezt hallva, a vándor szinte könnyekre fakadt. Mikor meglátta magát, hirtelen visszatért belém az élet, a remény, hogy megszabadulok ebből a rengetegből. Most érzem, mindennek vége. Nincs remény, nincs kiút. Az erdei ember nagy nyugalommal hallgatta végig a másik siránkozását, majd kissé elmosolyodva így szólt. Mégis hatalmas szerencséje van, hogy találkozott velem. Rendelkezésére bocsáthatom ugyanis a 10 éves tapasztalatomat. Higgy el, minden utat meg tudok mutatni, amelyik nem vezet ki ebből a rengetegből.

0: A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Példabeszédek könyve 13. részének 14. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Kiút című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség, Isten, a tied minden.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és a tejszínhab. Édermesternél általában sosem volt tejszínhab, de látogatóba várta unokatestvérét, Irmát, az ő Fritzl fiával, és a tiszteletükre egy egész tál tejszínhabot vett. Pumukli áhítatosan állt a fehér hegy előtt, mert ilyet még sosem látott. Éder mosolyogva adott neki egy kanálnyit kóstolóba. Pumukli majd kibújt a bőréből, annyira ízlett neki. Kapott még egy kanállal, de ennyivel be kellett érnie. Majd megeheted azt, ami marad, ígérte a mester. És ha nem marad? Biztosan marad, vigasztalta az asztalos. Én nem igen eszem a habot. Irmi vigyáz az alakjára, a többit meg Fritz nem tudja egyedül megenni. De Pumukli bizalmatlansága nem szűnt meg. És amikor Irma megérkezett, és nem csak a fiát, hanem a falánk Daxli kutyáját is elhozta, lőttek a kobold lelki békéjének. Aggodalmát csak fokozták Irma szavai. A tejszínhabot Fritz minden mennyiségben képes megenni, ugye, Fritz drágám? Mire Fritz lelkesen bólogatott. Elképzelhető, milyen érzelmek dúltak Pumukli lelkében, amikor leültek az uzsonnához. Fritz egyből két púpos merőkanál habot kapott a tányérjára. De ne egyél gyorsan, mert rosszul leszel, figyelmeztette az anyja. Fritz mégis sebesen habzsolt, ennek ellenére kapott még két kanál habot. A hab azonban hirtelen szerteszét fröccsent, Fritz pedig ilyetében elejtette a kanalat. Anyukája bosszusan törülgette a habot a ruhájáról és korholta. Nem tudsz vigyázni! Fritz hüledezve bámult a habjára. Éder viszont, aki tudta, hogy ki a ludas a dologban, így szólt, Irma számára teljesen érthetetlenül. Ha ez még egyszer előfordul, akkor az utolsó cseppig megesszük az egészet. És kiment a konyhába, felmosórongyért. Pumukli dűtől remegve koslatott utána. Nem tartod meg a szavad, állt elébe. Fritz fölfalhatja az egész habot, én meg... Éder nyugtatgatta. Az egész adagomat megkapod, ami a tányéromon van. Én nem eszem habot. És így is történt. Amikor az edényeket kivitték a konyhába, Éder tányérján több hab maradt, mint amennyit egy kis kobold meg tud enni. Pumukli élvezettel torkoskodott, de nem sokáig. Fritzlt elküldték Daxlit sétáltatni. A konyha előtt haladva eszébe jutott, amit a nagybácsia mondott neki, hogy annyi habot ehet, amennyi belefér. No, és hát nem maradt még egy csomó Éder tányérján? Dehogy nem. Fritz újra nekilátott, és a Daxli is kapott egy kanállal, mert olyan esdeklően nézett rá. Na de mi ütött hirtelen ebbe a kutyába? Olyan kergén futkosott körbe a konyhában, és olyan keservesen vonított, hogy kicsődítette Irmát és Édert. Nem is sejtették, hogy a dühös Pumukli jó erősen belecsípett a kutyába. Mindenki az egész testében remegő állattal foglalatoskodott. Nem vették mindjárt észre, hogy a hab úgy tűnik el a tányérról, mintha elolvadna, és a tányér úgy ragyog, mintha frissen mosták volna el. Legelőször Éder lett rá figyelmes. Vajon Fritz vagy Pumukli? Ekkor Irma is ránézett a tányérra. Fritz, az egész tányérral rosszul leszel, jajongott. Előre látom, hogy akkor fog rád jönni, amikor felszállunk a villamosra. De nem jutottak el a villamosig. Miután elköszöntek, még Éder háza előtt Fritz arca elzöldült, és azonnal vissza kellett fordulniuk. Éder kirohant a fürdőszobába gyomorkeserőjét, amit a fiúnak a konyhában kockacukorba itatva adott be. Pumuklinak ezt látván szintén forogni kezdett a gyomra. Rémülten szaladt a fürdőszobába, és mivel neki nem volt kockacukra, csak úgy gyalogosan húzott egyet az üvegből. Csak hogy alig csorogtak le az első cseppek a torkán, szörnyen köhögnie kellett, olyan erős volt a gyógyszer. Levegőért kapkodott, köhögött.

0: Krákogott. Éder az előszobán áthaladva meghallotta, és besietett a fürdőszobába. Mi történt az ég szerelmére? Kérdezte a ziháló pumuklit, aki a gyomor keserűs üvegre mutatott, és kétségbe esetten tovább köhögött. Most már Irma is meghallotta a köhögést, és odaszaladt. Franz, mi bajod? Mit volt mit tennie Édernek? Kénytelen volt köhögni, kahogni, harákolni, hogy túlhasogja pumuklit. Semmi, semmi, dadogott köhögve, és kitolta Irmát a fürdőszobából. Pumukli viszont jobban lett. De mi lelte a Daxlit, aki halkan vinnyogba suttyogott be a fürdőszobába?
1: Te is rosszul vagy?
0: Kérdezte Pumukli részvéttel.
1: Erre csak egy orvosság van.
0: Döntötte bele már is a kutyába a maradék gyomorkesejőt. A Daxli hangos vonyítással iszkolt el.
1: Látod, ettől egyből magadhoz térsz,
0: kiáltott utána a kobold. És mivel ő is magához tért, odaszaladt Éderhez. Az asztalos mester közben másodszor is búcsút vett unokatestvérétől, és a vendégek eltávoztak.
1: Mikor rendezünk ismét ilyen kellemes, tejszínhabos, gyomorkeserves uzsonnát?
0: Tudakolt a Pumukli. Éder mosolyogva tiltakozott.
1: A habból egy darabig elég. A szem gyakorta többet kíván, mint amennyi a gyomorba belefér.
0: Pumukli beleült a hintájába, és eltűnődött.
1: Fogalma sem volt róla, hogy mekkora a gyomra, és az is mindegy volt neki, hogy több vagy kevesebb fér bele, mint amennyit a szeme kíván, csak mindig elég habot, vagy kekszet, vagy akár csoki pudingot tömhessen bele.

0: mindent letarol, ami üdezöld, mindjárt ideér, megremeg a föld.
1: Csattog, kavarog, lezuhan az ég, györgő riadó, megereg a jég.
0: Fákat csupaszít, töri, ami zöld, hol van menedék, könyörög a föld.
1: Nincsen kegyelem, fekete az ég,
0: nem kell sok idő, egyre fogy a zöld, barnán csupaszon titeteg a föld.

fel a fekvőzők, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a fekvőzők, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a fekvőzők, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a fekvőzők, a fülkén ciklik, mint a hal.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirelma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, június 26-án,